0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését, közölték az államfő Facebook oldalán pénteken. Az alaptörvény módosítással az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Az alaptörvény módosítás indokolása értelmében e módosítást az alkotmányozó a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében tartotta szükségesnek. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető, írja az MTI. Halálos kimenetelű baleset történt a szegedi BYD autógyár építkezési területén, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószolgálata pénteken az MTI érdeklődésére. A csütörtökön történt esetről szóló közlemény szerint egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött. A helyszínre érkező országos mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntető eljárást. Az elmúlt napokban egy olyan kezdeményezés indult Tamásiban, amely az alpolgármesterek elmozdítását célozza lakossági aláírásgyűjtés útján. A város polgármestere Facebook bejegyzésben reagált az ügyre. Porga Ferenc úgy fogalmazott, Tamási vezetése nem egyének politikai ambícióiról, hanem a mindennapi munkáról, a fejlesztésekről és a stabilitásról szól. Az alpolgármesterek az önkormányzat vezetésében fontos feladatokat látnak el, akiket szakmai felkészültségük, eddigi eredményeik és a város iránti elkötelezettségük alapján a képviselőtestület választott meg erre a feladatra. Ezt követően Porga Ferenc kifejtette az alpolgármesterek eddigi eredményeit, melyeket a település hasznára fordítottak. Állítása szerint Széles András immár 20 éve alpolgármesterként szolgálja a közösséget, ez idő alatt elévülhetetlen érdemeket szerzett a város infrastruktúrális fejlesztésében, a sikeres Európai Uniós pályázatok koordinálásában, valamint a helyi gazdaság és a munkahelyek megerősítésében. Mellette Cseresznyés Balázsra képviselőként és alpolgármesterként is mindig biztos pontként számíthattak a helyi sportegyesületek és civil szervezetek. A városvezető hangsúlyozta, a törvényi szabályozás egyértelmű, az alpolgármesterek felmentése vagy megbízatásuk visszavonása kizárólag a képviselőtestület jogköre, amelyet politikai kampányok nem írhatnak felül. Nyilatkozata zárásaként arra kérte a lakosokat, hogy őrizzék meg a városra jellemző békét és nyugalmat, és a jövőben a közös munka, valamint az együttműködés útját válasszák. Három esetben szabadtéri tüzeknél, egy alkalommal pedig közlekedési balesetnél avatkoztak be a tűzoltóegységek csütörtökön, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Egymásnak ütközött három személyautó csütörtök reggel Bátaszéken az M6-os autópálya 165-ös kilométerénél a Budapest felé vezető oldalon. A baleset helyszínére a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltók siettek, akik egy benzinüzemű gépkocsit áramtalanítottak, majd hőkamera segítségével átvizsgálták a járműveket. Az autókban összesen 5-en utaztak, egyikük könnyű sérüléseket szenvedett. 100 négyzetméteren égett az avar csütörtök délután Gerjen külterületén. A szabadtéri tűzesethez a paksi hivatásos és a faddi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik két vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Június 18-án tartotta évzáró rendezvényét az ASE legkisebb kosarasai tömörítő Atommanók csapata. Gelencsér Bercel Károly tavaly óta tagja az Atommanóknak, és rádiónknak arra a kérdésre, hogy milyen volt az Atommanók éve, ezt válaszolta.
2: Nagyon jó egyébként, meg sokat játszottunk, kosaraztunk, csináltunk jó sok feladatokat, meg néha voltak csisszes feladatok, nehéz feladatok, meg nevettünk, jó sokat szórakoztunk,
1: A Csónakházban megrendezett rendezvényen az idény legjobbjai is elismerésre kerültek. Bercel azzal a szándékkal vágott neki a szezonnak, hogy megszerzi az egyik kupát.
2: Hát már tavaly elkezdtem, és akkor tudtam erről a kupás részről, és akkor már évele óta vissza akartam vágni, hogy ma megnyerjem az egyik kupát, vagy megszerezzem, és akkor úgy akartam, hogy most nem leszek beteg, meg elhittettem magam, hogy vagy egy pajzsom, és mindig kitartó váltam, és jártam.
3: Hogyan lehet megszerezni ezeket a kupákat?
2: Hát úgy, hogy sokat jársz, ügyes vagy, és hogyha pont a négy közül vagy szerencsés, akkor már tudod is megkapni a kupát.
1: Bercel elérte célját, bekerült ugyanis az év játékosai közé testvérével Vincével, Férbotonddal és Jantyik Mersével egyetemben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

A józanész bármit mondhatott, a rideg négy fal otthonná változott. Belém bújtál, a világ nem láthatott, mikor velem voltál, senki sem bánthatott.

0: Hold a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a sargentini jelentés alapján indított hetes cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján. Mint mondta, az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja ennek az eljárásnak a lezárása volt. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Az elmúlt napokban egy olyan kezdeményezés indult Tamásiban, amely az alpolgármesterek elmozdítását célozza lakossági aláírásgyűjtés útján. A város polgármestere Facebook bejegyzésben reagált az ügyre. Porga Ferenc úgy fogalmazott, Tamási vezetése nem egyének politikai ambícióiról, hanem a mindennapi munkáról, a fejlesztésekről és a stabilitásról szól. Az alpolgármesterek az önkormányzat vezetésében fontos feladatokat látnak el, akiket szakmai felkészültségük, eddigi eredményeik és a város iránti elkötelezettségük alapján a képviselőtestület választott meg erre a feladatra. Ezt követően Porga Ferenc kifejtette az alpolgármesterek eddigi eredményeit, melyeket a település hasznára fordítottak. Állítása szerint Széles András immár 20 éve alpolgármesterként szolgálja a közösséget, ez idő alatt elévülhetetlen érdemeket szerzett a város infrastrukturális fejlesztésében, a sikeres Európai Uniós pályázatok koordinálásában, valamint a helyi gazdaság és a munkahelyek megerősítésében. Mellette Cseresznyés Balázsra képviselőként és alpolgármesterként is mindig biztos pontként számíthattak a helyi sportegyesületek és civil szervezetek. A városvezető hangsúlyozta, a törvényi szabályozás egyértelmű, az alpolgármesterek felmentése vagy megbízatásuk visszavonása kizárólag a képviselőtestület jogköre, amelyet politikai kampányok nem írhatnak felül. Nyilatkozat a zárásaként arra kérte a lakosokat, hogy őrizzék meg a városra jellemző békét és nyugalmat, és a jövőben a közös munka, valamint az együttműködés útját válasszák.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Június 18-án tartotta évzáró rendezvényét az ASE legkisebb kosarasai tömörítő Atommanók csapata. Gelencsér Bercel Károly tavaly óta tagja az Atommanóknak, és rádiónknak arra a kérdésre, hogy milyen volt az Atommanók éve, ezt válaszolta.
2: Nagyon jó egyébként, meg sokat játszottunk, kosaraztunk, csináltunk jó sok feladatokat, meg néha voltak csíszes feladatok, nehéz feladatok, meg nevettünk, jó sokat szórakoztunk.
1: A Csónakházban megrendezett rendezvényen az idény legjobbjai is elismerésre kerültek. Bercel azzal a szándékkal vágott neki a szezonnak, hogy megszerzi az egyik kupát.
2: Hát már tavaly elkezdtem, és akkor tudtam erről a kupás részről, és akkor már évele óta vissza akartam vágni, hogy ma megnyerjem az egyik kupát, vagy megszerezzem, és akkor úgy akartam, hogy most nem leszek beteg, meg elhittem magammal, hogy vagy egy pajzsom, és mindig kitartó váltam és jártam.
3: Hogyan lehet megszerezni ezeket a kupákat?
2: Hát úgy, hogy sokat jársz, ügyes vagy, és hogyha pont a négy közül vagy szerencsés, akkor úgy már tudod is megkapni a kupát.
1: Bercel elérte célját, bekerült ugyanis az év játékosai közé testvérével Vincével, Fér Botonddal és Jantyik Mersével egyetemben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: ránk a házmester.
1: Zsuki Koktél, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Paksen.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A mai napon folytatódik a csökkenő tendencia a hazai benzinkutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe. Pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak, írja a holtankoljak.hu közlése alapján az MTI. A portál adatai szerint a 95-ös benzin pénteki átlagára 592 forint per liter, a gázolajé 614 forint per liter volt, így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek. Halálos kimenetelű baleset történt a szegedi BYD autógyár építkezési területén, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószolgálata pénteken az MTI érdeklődésére. A csütörtökön történt esetről szóló közlemény szerint egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött. A helyszínre érkező országos mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntető eljárást. Tolnavár megyei kormányhivatal támogatásával és a Szekszárdi Balassa János Kórház szervezésében egészségnapot tartottak egy szekszárdi agrár- és állategészségügyi cég munkavállalóinak, adta hírül a kormányhivatal. Azt írták, az aktív dolgozó lakosság egészségfejlesztési célú elérése kiemelt szerepet kap a munkahelyeken, hiszen hétköznapjaik jelentős részét itt töltik, éppen ezért korlátozottak a lehetőségeik munkaidőben ilyen jellegű programot igénybe venni. A munkahelyi egészségfejlesztés továbbá nem csak az egyének életminőségére van kedvező hatással, hanem a munkahelyi közösségek működését és teljesítményét is erősíti. A Tolnavár megyei Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodája szervezésében valósult meg munkahelyi egészségnap május 29-én és június 12-én a Tolnagró Kft. Munkavállalói számára Szekszárdon, a cég telephelyén. A programban közreműködött a Bonyhádi Kórház egészségfejlesztési irodája és a Tolnavár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya is. A két egészségnapon összesen 61 fő munkavállaló tudott részt venni. A dolgozók aktivitása és kedvező visszajelzései egyaránt azt mutatták, hogy az ilyen programokra nagy igény van, hatékonyan támogatják az egészségtudatos szemlélet erősítését és a betegségek megelőzését. Levendula illat, dunai panoráma és könnyű nyári hangulat várja a kikapcsolódni vágyókat holnap Pakson. Vasárnap tartják ugyanis a Levenduna ültetvényen az idei Last Minute Levendula szüretet. A reggel 9-től egészen este 9-ig tartó eseményen a látogatók maguk szedhetik a bio levendulát dekorációnak vagy nyári szörpökhöz, a naplementét pedig a helyi fröccs.borai és házi frissítői mellett élvezhetik. A szervezők emlékeztetik a vendégeket, hogy a virágokat csak ollóval vagy metszőollóval szabad vágni, így érdemes saját eszközzel készülni. A nagy meleg és a méhek miatt javasolt a kalap és a naptej használata. Az esemény kutyabarát, azonban az ebeket a saját biztonságuk érdekében a sorok közé nem, csak pórázon a rendezvény területére szabad bevinni. Az ültetvény megközelítésére a gyalogos vagy kerékpáros érkezést ajánlják, de az autóval érkezők is kényelmesen leparkolhatnak a közeli halászcsárda környékén. Kedvezőtlen időjárás esetén a program változhat, így érdemes indulás előtt ellenőrizni a Levenduna közösségi oldalát.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Június 20-a szombat van, 7 óra után járunk 12 perccel, és 24 fokot mutat már most a hőmérő, és hát lesz ez még nagyon meleg is délben, úgy kell készülni, napolaj, frissítő folyadékok, minden legyen kéznél, árnyékos szoba, meleg helyett, mondjuk hűvös víz, legyen minden kéznél, hogy tudjunk hűteni magunkat, hiszen hát hőmérséklet az oda lesz nagyon, 30 fok fölött itt ígérnek a meteorológusok. Köszöntöm névnapjukon Rafael, Margit és Koppány nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma ünnepel. Az elérhetőségem nem változott az elmúlt egy hétben. 0629-411-001 SMS-en és Viberen is keresettek, és megpróbálom kéréseteket, kívánságotokat teljesíteni. Nézzük az óra első blokkját, a Visage, Damien Ferenc és Olivia Newton-John az előadók sora. Hát csapjunk akkor bele.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
2: 7 óra 23-kor megyünk tovább az esemény naptár híreivel, mégpedig a következő információkhoz jutottam július 20-ával kapcsolatban, azaz mai nappal kapcsolatban. 59. születésnapját tartja ma a Lovasi András Kossuth Díjas zenész, énekes, Kis Pál és a Borz és a Kis Csillag frontembere. Aztán 66 évvel ezelőtt ezen a napon született John Taylor, basszusgitáros, a Duran Duran együttes tagja. És hát akkor menjünk tovább, Kis Pál és a Borz és Duran Duran folytatja a sort, illetve harmadikként beugrik a Lokomotív GT is.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 3:08 jöjjön a mai első kívánság teljesítése. Szia, kedves Suki, szép reggelt! A héten ünnepelte születésnapját Paul McCartney, aki aktív társszerzője és kísérője a 3 évvel ezelőtt megjelent Rolling Stones albumnak, melynek címét London egyik belvárosi kerületéről kapta hekkéi gyémántokkal. Mai reggelen egy egészen friss szerzeményüket szeretném kérni a csúcsformában lévő legendás tagoktól, melynek címe durva és csavaros köszönettel és üdvözlettel Dabos Tibi szavasról. Hát jöjjön a Rolling Stones, és ez a furcsa felvétel, aztán kiskereskedelmi kitérő után itt lesz még a Bee Gees, illetve a blokkot az Emerson, Lake és Palmer zárja.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
2: 2:48 után jöjjön az időjárás előrejelzés. Hát sok újat nem tudok mondani. Meleg lesz, és hát előre kell készíteni a hideg italokat, a napfénydő napolajokat, mert hát lesz ultraviola sugárzás is bőven. A hőség és a zivatarok tartogat a hétvége, hőséget és zivatarokat tartogat a hétvége, szombaton a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem várható, gyenge mérsékelt lesz a délies légmozgás, hajnalban 17, ezen már túl vagyunk 23-mal, délután pedig 35 fok körül alakul a hőmérséklet, hát igen, ez még ránk vár, úgyhogy a betegeket óva intem attól, hogy 11 és 15 óra között napra menjenek, vagy olyan helyen legyenek, ahol napsütés érhet őket, mert hiszen ők fogékonyabbak a rosszul létre ebben a kánikulában. 3 számra maradt idő még, aztán jön majd Robi a hírekkel, az előadók pedig a Dynamite, a Dire Straits és a Phonograph.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését, közölték az államfő Facebook oldalán pénteken. Az alaptörvény módosítással az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Az alaptörvény módosítás indokolása értelmében e módosítást az alkotmányozó a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében tartotta szükségesnek. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető, írja az MTI. Halálos kimenetelű baleset történt a szegedi BYD autógyár építkezési területén, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószolgálata pénteken az MTI érdeklődésére. A csütörtökön történt esetről szóló közlemény szerint egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött. A helyszínre érkező országos mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntető eljárást. Az elmúlt napokban egy olyan kezdeményezés indult Tamásiban, amely az alpolgármesterek elmozdítását célozza lakossági aláírásgyűjtés útján. A város polgármestere Facebook bejegyzésben reagált az ügyre. Porga Ferenc úgy fogalmazott, Tamási vezetése nem egyének politikai ambícióiról, hanem a mindennapi munkáról, a fejlesztésekről és a stabilitásról szól. Az alpolgármesterek az önkormányzat vezetésében fontos feladatokat látnak el, akiket szakmai felkészültségük, eddigi eredményeik és a város iránti elkötelezettségük alapján a képviselőtestület választott meg erre a feladatra. Ezt követően Porga Ferenc kifejtette az alpolgármesterek eddigi eredményeit, melyeket a település hasznára fordítottak. Állítása szerint Széles András immár 20 éve alpolgármesterként szolgálja a közösséget, ez idő alatt elévülhetetlen érdemeket szerzett a város infrastrukturális fejlesztésében, a sikeres Európai Uniós pályázatok koordinálásában, valamint a helyi gazdaság és a munkahelyek megerősítésében. Mellette Cseresznyés Balázsra képviselőként és alpolgármesterként is mindig biztos pontként számíthattak a helyi sportegyesületek és civil szervezetek. A városvezető hangsúlyozta, a törvényi szabályozás egyértelmű, az alpolgármesterek felmentése vagy megbízatásuk visszavonása kizárólag a képviselőtestület jogköre, amelyet politikai kampányok nem írhatnak felül. Nyilatkozata zárásaként arra kérte a lakosokat, hogy őrizzék meg a városra jellemző békét és nyugalmat, és a jövőben a közös munka, valamint az együttműködés útját válasszák. Emberi hanyagság miatt keletkezik a legtöbb szabadtéri tűz, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A hirtelen felmelegedés, a csapadékszegény időjárás és a kiszáradt növényzet fokozott kockázatot jelent a szabadtéri tüzek kialakulása szempontjából. A szabadtéri tűzesetek nagy része emberi tevékenység következménye, ezért különösen fontos az óvatosság és a szabályok betartása. Kerti grillezés és bográcsozás során is minden esetben gondoskodni kell a tűz oltására alkalmas kéziszerszámról vagy megfelelő mennyiségű oltóanyagról. A tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, a sütés-főzés befejezését követően pedig alaposan oltsuk el a parazsat, mivel az akár hosszú időn keresztül is ízhat. Érdemes előzetesen tájékozódni a várható időjárásról, szeles időben pedig lehetőség szerint mellőzni a szabadtéri tűzgyújtást. Tolna vármegyében idén eddig 85 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A beavatkozások során több mint 35 hektárnyi terület égett le, a káresetek felszámolásához pedig összesen 161 készenléti járműre volt szükség. A hőség hatására a növényzet gyorsan kiszárad, ezért már a legkisebb szikra vagy hőforrás is komoly tüzet okozhat. A szabadtéri tüzek gyakori kiváltó oka az eldobott, még parázsló cigarettacsikk is. Ezeket mindig megfelelően oltsuk el, és semmiképpen se dobjuk el a természetben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek,
2: Suki Koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: Rossz Juhán slágerével indult a június 20-ai szombati Suki Koktél harmadik órája. Szép napot, szevasztok. 8 óra után járunk 10 perccel, és 28 fok van már. Most nagy melegre számíthatunk hőségriasztással. Köszöntöm névnapjukon Ráfael, Margit és Koppány nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma ünnepel. Az elérhetőségem 0629411001, SMS-en és Viberen lehet zenét kérni, és ha tudom, teljesítem. Nézzük a blokk első, vagyis az óra első blokkját. Téktett, Komár László és Simple Red az előadók sora.

0: Koktél. Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 8 óra 20 perc van, jöjjön egy újabb kívánság teljesítése. Ábrahám László, Nagyszalán, Szlovákia. Szia, üdv mindenkit, kérek a héten születésnapját ünneplő Greg Rowley tiszteletére, aki társalapítója Santana zenekarának, valamint a Journey-nek. Szerzeményének címe, melyet a Journey-vel adott elő, és Steve Perry is közreműködött, csak ugyanígy. Ezzel folytatódik a koktél, aztán itt lesz még a blogban Fenyő Miklós, és egy duó Phil Bailey és Phil Collins főszereplésével, de mindenek előtt Journey.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 8:02 után jön egy olyan felvétel, amit András figyelmébe ajánlok. Az előadója nem más, mint a Dave Clark Five nevű formáció. A felvétel címe pedig ennyi röviden, Red Balloon, Vörös Légömb. Aztán itt lesz még a blogban az Edda, és harmadikként a Padödő kiskereskedelmi kitérő után érkezik majd.

0: reklám.
1: Forda közlekedik, nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Reklámot hallottatok!
4: Suki Koktél!
3: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.

0: Csuki koktél.
1: Egy perc múlva 3:49, és ígérem, nem fogok kiabálni, szép halkan elmondom, az esemény naptár június 20-ai naphoz, azaz a mai naphoz fűződő híreit. 25 éve immár, hogy ez a nap a menekültek világnapja. 99 évvel ezelőtt, június 20-án látta meg a napvilágot Dargai Attila rajzfilmrendező, többek között a Pompon és a Vuk megalkotója. 52. születésnapját tartja Szene Attila, olimpiai bajnok, úszó, a Nemzeti Sportintézet főigazgatója. És 69 éve immár, hogy nincs közöttünk, Sós Imre színész, a Körhinta Töröcsik Marival, meg az én korosztályomnak sok-sok meghatározó szerepe, öngyilkos lett az úriember. De ez már 66 évvel ezelőtt történt. De ezeket gondoltam megosztani veletek, meg azt, hogy ő most Bob Merle, Shakin' Stevens, és Patrick Swayze.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 6 perc múlva, 9 óra, akkor jön majd Tokai Robi hozza a legfrissebb híreket. Aztán pedig a délelőttöt Pusztai Krisztával és az Életmód magazinjával tölthetitek. Reményeim szerint kellemes kikapcsolódásnak ígérkezik. Jó lesz rádiózni egy hűs szobában, egy hűvös itallal, egy limonádéval, vagy akár a foci meccseket nézve is. További szép napot kívánok, holnap reggel találkozunk, ha mi is, ha ti is, meg mindenki úgy akarja. Elköszönöm a műsorvezető Sukert József, szavaztok, szép napot!

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél, minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig
1: a 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Schukert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Következik a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak. Minden szombaton délelőtt a Paks FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve, a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján. Mint mondta, az Európai Parlament elnökével, Roberto Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja ennek az eljárásnak a lezárása volt. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. A Tolna vármegyei kormányhivatal támogatásával és a Szekszárdi Balassa János Kórház szervezésében egészségnapot tartottak egy szekszárdi agrár- és állategészségügyi cég munkavállalóinak, adta hírül a kormányhivatal. Azt írták, az aktív dolgozó lakosság egészségfejlesztési célú elérése kiemelt szerepet kap a munkahelyeken, hiszen hétköznapjaik jelentős részét itt töltik, éppen ezért korlátozottak a lehetőségeik munkaidőben ilyen jellegű programot igénybe venni. A munkahelyi egészségfejlesztés továbbá nem csak az egyének életminőségére van kedvező hatással, hanem a munkahelyi közösségek működését és teljesítményét is erősíti. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodája szervezésében valósult meg munkahelyi egészségnap május 29-én és június 12-én a Tolnagró Kft. Munkavállalói számára Szekszárdon, a cég telephelyén. A programban közreműködött a Bonyhádi Kórház egészségfejlesztési irodája és a Tolna vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya is. A két egészségnapon összesen 61 fő munkavállaló tudott részt venni. A dolgozók aktivitása és kedvező visszajelzései egyaránt azt mutatták, hogy az ilyen programokra nagy igény van, hatékonyan támogatják az egészségtudatos szemlélet erősítését és a betegségek megelőzését. Három esetben szabadtéri tüzeknél, egy alkalommal pedig közlekedési balesetnél avatkoztak be a tűzoltóegységek csütörtökön, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Egymásnak ütközött három személyautó csütörtök reggel Bátaszéken az M6-os autópálya 165-ös kilométerénél a Budapest felé vezető oldalon. A baleset helyszínére a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltók siettek, akik egy benzinüzemű gépkocsit áramtalanítottak, majd hőkamera segítségével átvizsgálták a járműveket. Az autókban összesen öten utaztak, egyikük könnyű sérüléseket szenvedett. 100 négyzetméteren égett az avar csütörtök délután Gerjen külterületén. A szabadtéri tűzesethez a paksi hivatásos és a faddi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik két vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Június 18-án tartotta évzáró rendezvényét az ASE legkisebb kosarasai tömörítő Atommanók csapata. Gelencsér Bercel Károly tavaly óta tagja az Atommanóknak, és rádiónknak arra a kérdésre, hogy milyen volt az Atommanók éve, ezt válaszolta.
4: Nagyon jó egyébként, meg sokat játszottunk, kosaraztunk, csináltunk jó sok feladatokat, meg néha voltak csisszes feladatok, nehéz feladatok, meg nem ettünk, jó sokat szórakoztunk.
3: A Csónakházban megrendezett rendezvényen az idény legjobbjai is elismerésre kerültek. Bercel azzal a szándékkal vágott neki a szezonnak, hogy megszerzi az egyik kupát.
4: Hát már tavaly elkezdtem, és akkor tudtam erről a kupás részről, és akkor már évele óta vissza akartam vágni, hogy ma megnyerjem az egyik kupát, vagy megszerezzem, és akkor úgy akartam, hogy most gyors, most nem leszek beteg, meg elhittettem magam, hogy vagy egy pajzsom, és mindig kitartó váltam és jártam.
5: Hogyan lehetett megszerezni, vagy hogyan lehet megszerezni ezeket a kúpákat?
4: Hát úgy, hogy sokat jársz, ügyes vagy, és hogyha pont a négy közül vagy szerencsés, akkor már tudod is megkapni a kupát.
3: Berczel elérte célját, bekerült ugyanis az év játékosai közé testvérével Vincével, Fér Botonddal és Jantyik Mersével egyetemben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
0: A mikrofonnál 9-től 13 óráig Pusztai Krisztina.
2: Tokai Robinak köszönjük a híreket, sziasztok, én Pusztai Krisztina vagyok, és egészen délig leszek itt veletek az Életmód magazinban, aztán a Best of óránkban a 80-as évek legjobb zenéit forgatom nektek, de vissza az Életmód magazinhoz. Ugye az idei év első nagy hőhulláma kezdődött meg, 0 órától életbe lépett országos szinten a másodfokú hőségriasztás. Paksra a Hungaromet előrejelzései szerint 34 fokot ígértek már a meteorológusok, ami nagyon sok. Próbáljátok meg átvészelni ezt a napot és a következő napokat. Minél többet tartózkodjatok az árnyékban, ha tehetitek, menjetek vízpartra, ne feledkezzetek meg a folyadékpótlásról. Vigyázzatok az idősekre, gyerekekre, házi állatokra is. A hőség lesz a témánk egyébként az Életmód magazinban, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk a jó tanácsokért. Első óránkban pedig még egy kicsit az apák napjával is foglalkozunk, az Életképek Tinédzser ország rovatunkban, illetve programajánlót és naptári kitekintést is hozok nektek. Szép délelőttöt, jó rádiózást és kellemes nyári szünetet, mert hogy ez is megkezdődött, és jó hétvégét!

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Tolnán a mai napon az Együtt téren nyáron program sorozaton vehettek részt. A Hősök terén 17 órától egészen 23 óráig. 17 órakor lesz a felvonulás gyerekeknek. Minden mehet, ami gurul. 17 órától arcfestés, légvár, népi fajátékok is várják a kicsiket, aztán 18 órakor kezdődik a veterán jármű felvonulás, a gyülekező a gimnázium kapujánál lesz. Lehet követni kerékpárral egyébként a veterán jármű felvonulást retro ruhában. 19 órától a madarak lép fel, lehet táncolni, bulizni a legnagyobb slágerekre, rock'n'roll stílusú ruhában érdemes érkezni, 21 óra 45 perctől pedig Kovács Aliz és az Electric Soul zenél. Június 23-án 19 órától a Babits Mihály Kulturális Központban a Férjek a Slamasztikában című előadást nézhetitek meg, ez egy francia vígjáték két részben. A szereplők Várkonyi András, Cseke Katinka, Zsiga László, Kubik Ági, Szőke Zoltán, Borbát Otillia és Nyertes Zsuzsa. Pakson június 26-án egy este két helyszínen lesz tánc, a Csengei tetőn három DJ szolgáltatja a zenét, DJ Giko, DJ Tess és DJ Kuki is ott lesz, akik a legnagyobb slágerekkel töltik meg a teret, aztán az Atomtéren bor és fröccs mustra lesz. Kellemes kikapcsolódást a programokhoz!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tínédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tínédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: A mai rovatomban is két vendégem van, Jánosi Feri mellett, Jánosi Teodórát is, Feri lányát, illetve kortárs segítőt köszöntöm itt a stúdióban. Szervusztok!
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat!
3: Köszöntöm a rádióhallgatókat!
1: Nagyon örülök, hogy újra együtt érkeztetek, mert nagyon izgalmas volt múlt héten a kortárs segítésről beszélgettünk, hiszen Feri 25 éve tartasz előadást fiataloknak, gyerekeknek, elsősorban iskoláknak, de most egy picit kijövünk az iskolák közegéből, mert hogy nemrég volt apák napja, és ha már apa lánya ül itt velem a stúdióban, akkor szeretném, hogy egy picit e felé vinnénk el a beszélgetést, hogy a ti kapcsolatotokon keresztül milyen akár jó példát, vagy esetleg tanúságot tudunk mondani azoknak a szülőknek, gyerekeknek, fiataloknak, amiből megint a fiataljainkat tudjuk majd építeni.
2: Biblia rengeteget beszél ebben a család témában, és azzal kezdi a Szentíró, hogy Isten ajándéka a gyermek, és az anya még gyümölcse jutalom. És utána arról beszél tovább a Szentírás, hogy gyermekeink olyanok, mint a tegezben lévő nyilvesszők. És utána pedig arról beszél az Isten igéje, hogy ez az Isten áldásával kapcsolódik össze, az, hogy a család jól működik, azt mondja, hogy gyermekeid, mint olajfa csemeték az asztalod körül. Csak ez a néhány gondolat rengeteg mindent megmond nekünk a gyerekekről, hogy ajándék a gyermek, nem teher. Azt mondja, hogy jutalom, az Isten megjutalmazása, és azt mondja, hogy nyilvesszők lesznek, és olyanok, mint az olajfa csemeték. Az olajfa az egyik legtovább élő növényünk. Volt lehetőségem Dél-Franciaországban több mint 300 éves olajfa alatt lenni, és még élt az az olajfa, és úgy tudom, hogy Getsemáné kertben még régebbiek is vannak, ott még nem jártam. De a Biblia nem véletlen mondja azt, hogy a gyermekeink olajfa csemeték, hogy túlélők, hogy minden helyzetben megmaradnak, és az Isten igéje pedig azt mutatja nekünk, hogy apaként az, hogy a gyerekem milyen túlélő lesz, az az én feladatom is. És a Szentírás azt mondja, hogy az apák tanítsák a gyermekeiket az élet dolgaira, de érdekes volt, hogy a zsidó kultúrában például úszni is meg kellett tanítani a gyermeket, mert kellett, hogy tudja a Szentírás dolgait, és kellett, hogy ismerje a praktikus dolgokat is.
1: Egyébként, amikor fiatalokkal találkozol, teljesen mindegy, hogy milyen iskolában és milyen előadás kapcsán, akkor például ezeket így elmondod nekik, hogy mondjuk a Biblia szerint mi a gyermek, vagy mi egy fiatal, mit szólnak ehhez?
2: Ha olyan az iskola, akkor tehát elmondom. Másik meg, hogy az ő nyelvükön keresek valami olyat, ami hasonlít, és elmondhatom. Tehát akár olyan idézeteket mondok, hogy na ez vajon honnan van, és akkor a szerelemről beszélünk, és azt mondja a Szentírás, hogy az ő szerelmétől mindig mámoros leszel. Ezt így beszél a férfeleségnek a szerelmétől. Mindig. Örvendj az te ifjúkorodban elvett feleségednek. Ezek olyan képek, amit nem hisznek el, hogy ez a Szentírásból van.
1: Igen, azért is kérdeztem, mert amiket mondtál a fiatalokról, a gyerekről, az olyan szép. Tehát, hogy lehet, hogy aki soha életében nem hallotta még így, a hirtelen nem is tudja, de lehet, hogy nagyon jól esik neki, mert mondjuk a szülei még soha nem fogalmazták meg így a szeretetüket. Vagy...
2: Ha nem azt mondják, hogy csak probléma van veled, egy probléma halmaz, vagy csináltam volna inkább kis széket, sajnos ilyet
1: igen,
2: is hallottam.
1: Igen, előfordul.
2: Amikor apa így mérgesen így reagál a gyerekének, hogy tudod mit, hát téged nem is nagyon akartalak, te csak olyan összejöttél gyerek vagy, és a gyerek egy egész életen át viszi ezt a hátizsákot, hogy nem akartak engem a szüleim.
1: És az mikor derül ki, hogy itt van egy úgynevezett elakadása a fiatalnak vagy a gyereknek?
2: Egyik TV műsorvezető megkérdezte, hogy mikor kell elkezdeni a gyerekvédelmet, mondom az anyamében. Tehát ott indul a gyerekvédelem.
1: Teodóra, ezzel kapcsolatban egyébként neked is van jó sztorid, illetve tulajdonképpen kettőtöknek, de hogyha mesélnél erről, illetve reagálj kérlek, figyelnek arra, amit apa mond. Te hogy látod a fiatalokat, a mai fiatalokat? Te magad ugye 18 éves vagy, kvázi kortárssegítőként ezeken az előadásokon néha segítesz is apának. Hogy látod, helyén van az identitásuk?
3: Én úgy látom, hogy a fiatalok nagyon sokszor az identitásukat abba próbálják megtalálni, hogy egy csoportba hova tartoznak. Mert nagyon fontos nekik a hova tartozás. Ez mind jó és szép, ameddig nem olyan csoportokba kezdik el ezt keresni, ami egyáltalán nincsen épülésükre, és mindig többet és többet és többet kér tőlük, ahelyett, hogy adna.
2: Illetve nagyon sokszor ciki azt mondani, ezt a lányomtól is hallottam, meg a fiamtól is, ciki azt mondani, hogy nekem még van kapcsolatom a szüleimmel, vagy fiúként mondjuk a fiam megengedi az édesanyjának még most is, hogy megölelje. Van olyan, aki azt mondja, anya ne, ez tök ciki, és ciki fölvállalni azt is, hogy nekem még nem utálom annyira a szüleimet, mint a kortársaim, mert az egy közös pont tud lenni, hogy együtt utáljuk, mindenki utálja a saját édesapját, édesanyját, vagy épp azt, aki épp próbálja nevelni.
1: Ha az apák napjára gondolunk, akkor kétféle aspektusból közelíthetjük meg ezt a dolgot, milyen a jó apa, és milyen az a gyerek, aki úgy tekint az apjára, hogy az is helyben legyen. Tehát nyilván mind a két oldalon jól kéne működnie a dolognak, de hol kell elkezdeni? Mindenképpen a szülő kezdi?
2: Azt mondja a Szentírás, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítom. Vajon miért? Miért nem azt mondja, hogy a gyerek szívét fordítom az apához?
3: Szerintem azért, mert a gyerek, mikor megszületik, azt se tudja, hogy ő kicsoda, és tinédzserkorban is ugyanide kerül vissza, hogy én meg ki vagyok, mármint itt vannak. Ezek az emberek itt vannak. Ezek az emberek, én most hova tartozok, ki vagyok, miért vagyok egyáltalán itt, és ebben néha el tudják veszíteni a szülővel való kapcsolatot. De közben az apa, ő egy olyan szerepet tölt be, aminek fixnek kell lennie szerintem egy fiatal életébe. Ami egy olyan szerep, hogy ő már tudja, hogy ki, megvan az önképe, már tapasztalt, így neki sokkal egyszerűbb a fia vagy lánya felé fordulnia, mivel tudja magáról, hogy ki, és tudja azt, hogy a jobb esetben ismeri a gyermekét is, hogy ő kicsoda, és tudja segíteni ebbe a folyamatba. De hogyha egy tinédzsernek kell az apja figyelméért, vagy az apja szeretetéért harcolni, akkor ez egy plusz teher, miközben próbálja kitalálni, hogy ő kicsoda.
2: De nagyon érdekes, amit mondott Teodóra, és a másik, hogy azt mondtam, hogy az apák szívét fordítja a fiakhoz, azért, mert az apa volt fiú. És ma rengeteg olyan apa van, akinek nem volt, lehet, hogy fizikailag van édesapja, de nem volt meg az apától ez a befedezettség. Az Isten igéje nagyon sokat beszél az apa-fiú kapcsolatról, csak Jézusra gondoljunk. Azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mikor hallottad utoljára, vagy hallotta a kedves rádióhallgató utoljára a saját édesapjától, hogy gyönyörködöm benned? Van, aki már a meghalt szüleitől örömmel hallotta volna, hogyha azt mondják egyszer is, hogy jól csináltad, vagy büszke vagyok rád. A másik dolog pedig azt mondja a Szentírás, hogy amit az atya csinál, azt megmutatja a fiának, és bevonta Jézust is az atya az ő tervébe, és apaként én bevonhatom a gyerekemet mind az Istennel kapcsolatos tervemben, mind pedig az életben való dolgokba, és most például apák napja kapcsán van olyan szervezet, a Férfiak Klubja, aki azt mondta, hogy vidd be a gyerekedet a saját munkahelyedre, mutasd meg, hogy mit csinál az apa, amikor távol van. Sokszor a gyerek nem is tudja, hogy mit csinál az apa, csak úgy valami elképzelése van, és apaként azt is átéljük, hogy a gyerekünk összekuszált világában nekünk kell egy stabilitást is adni számukra, és azt mondtam a lányomnak, hogy inkább bújj bárhányszor apához, és apa öleljen meg, megfelelő egészséges módon, mint az, hogy csak belelökjen más férfinek a karjába, azért, mert szeretet éhes, és azt mondja, hogy legalább valaki azt mondta, hogy szeretlek. Például a korai szexualitásnak egyik problémája, hogy szeretet hiányból menekül be egy lány, vagy akár egy fiú a párkapcsolatban.
1: Arra kérlek benneteket, hogy adjatok mind a ketten tanácsot a saját korosztályotoknak, hogyha az apa-fiú-apa-lánya kapcsolatról van szó, mert valahol az apák napja témaköréből indult indultunk ki. Feri, mit tudnál tanácsolni az apukáknak, bárhány éves is a gyermekük, vagy a fiataljuk, és majd Teodora, téged is arra kérlek, hogy mivel a fiatalok sem mindegy, hogy hogyan állnak hozzá az apukájukhoz, még hogyha sok minden az apáktól függ, próbáljunk meg valami jó tanácsot adni. Feri?
2: A lányom rengetegszer mondja, hogy apa, amikor még a dínókat ti legeltettétek, és hát nem láttam én sem dínókat, de így ez a kép van bennük, hogy az apa úgyse érti, apa úgyse tudja. És az első dolog, amit az apáknak mondanám, hogy tölts időt a gyermekeddel, de ne várd meg, hogy focizni tudjon, hanem minél előbb vegyél részt az életében, ha lehet, akkor már a születés előtt beszélgess hozzá, énekelj neki, beszélgess vele, meg tudja különböztetni, ezt ma a szakirodalom is megerősíti, hogy meg tudja különböztetni, hogy most az apa szól hozzá, vagy az anya szól hozzá. Az egyik az időtöltés, a másik az, hogy az erőforrásait oszta meg az apa, vezesse be a kapcsolat rendszerébe a gyermekét. A tizenévesek egyszerre szeretnének önállóak lenni, és függetlenek, de egyszerre van szükségük biztonságra és támaszra, és ezt a kettőt egyszerre adja meg az apa, hogy engedek is neked, hogy próbáld ki magad, de ott vagyok egy védőhálóként, védőkarként, és a harmadik dolog, amit megmondanék az apáknak, hogy engedd hibázni a gyerekedet, mert a tanulás folyamatnak része az, hogy újra és újra próbálkozik, és ahogy föláll, elesik, úgy hasonlóan az életben való dolgokat is meg kell tanulni. Nekem ez nagyon nehéz, főleg a lányom felé, hogy néha én túl védeni akarom, és ő meg azt mondja, hogy apa, hát én már nagy vagyok. De ezzel sokszor szembesül az ember.
1: Teodora, ha nem mondasz három dolgot, vagy három jó tanácsot, az is jó, bárhányat mondhatsz. Mi a tanácsod a fiatalok számára apukájukkal kapcsolatban?
3: Én kettőt mondanák. Először is legyetek türelmesek, mivel hogy nekik is nagyon nagy dolog az, hogy más évet, majd 18. évet, életéveteket eléritek, vagy egyre nagyobbak lesztek, és nekik is nehéz néha felfogni, hogy ez már nem az a pici baba, akit úgy kellett utána menni, hogy nehogy elessen, hanem ez már egy felnőtt nő majdnem, vagy felnőtt férfi majdnem, és az, hogy töltsetek velük időt. A gyerek az apukával, és ő is nyisson, már mint nagyon sokszor az van, hogy menjünk ki barátokkal, menjünk ki ezzel, menjünk ki azzal, és amikor a családi programokra
1: kerül sor,
3: akkor így minden kifogást kitalálnak, vagy fáradt vagyok, hasonlók. A család szerintem egy nagyon fontos védőháló, és hogyha azt elszakítjátok, akkor az nagyon nehéz újra semmi kapcsolat nélkül visszaépíteni. Mármint lehet, hogy most úgy gondoljátok, hogy ciki, vagy tanulnom kell, vagy hasonlók, de közben amikor majd nagyobbak lesztek, és szükség lesz rájuk mondjuk gyerekvigyázás, vagy párkapcsolati tanácsok, amikor összevesztek a, nem tudom, feleségetekkel, férjetekkel, mennyasszonyotokkal, vőlegényetekkel, akkor viszont kell egy olyan védőhálót. Nagyon fontos, hogy egy védőháló várjon ott.
2: Isten családban gondolkodik, a családot ugyanúgy megteremtette az Isten, és nem csak megteremtette az Isten, hanem fenntartja a családot. És ne hagyjuk ki a családunkból Istent.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Életmód magazin.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
0: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
0: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
0: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Paks FM, ami összeköt minket. Nézzük, hogy június 20-ához milyen események fűződnek. Ma van a Menekültek világnapja. 104 éve hunyt el Vittorio Monti olasz zeneszerző, aki a világ leghíresebb csárdását írta. A Magyar motívumokon alapuló csárdás című művét 1904-ben írta, eredetileg hegedűre és zongorára vagy mandolinra. 99 éve született Darkai Attila rajzfilmrendező, többek között a Pompom és a Vuk meséket is ő rendezte. 84 éve született Brian Wilson, amerikai dalszerző, producer, énekes, a The Beach Boys egyik alapító tagja és vezetője, 65 éves ma Zsótér Sándor Kossuth díjas színművész, dramaturg, rendező, 63 éve Moszkva és Washington között létrejött a forró drót, vagyis a közvetlen telefonkapcsolat, 59 éves ma Nicole Kidman ausztrál származású Oscar és Golden Globe díjas színésznő, szintén 59 éves ma Lovasi András Kossuth díjas zenész, énekes, a Kispál és a Borz és a Kis Csillag alapítója.

Mindjárt meg is hallgatunk tőle egy dalt itt a Paks FM-en, de előtte még sok boldogságot Czene Attila olimpiai bajnok úszónak is, aki 52 éves, és 8 éve már, hogy elhunyt Kányádi Sándor Kossuth-díjas romániai magyar író, költő, műfordító, a nemzetművésze.

0: Paks FM, ami összeköt minket. Mindjárt érkezik Tokai Robi a hírekkel, utána pedig folytatódik az Életmód magazin. Jó tanácsok a hűségben. Erre készülhettek, egy házi orvossal beszélgetünk majd, hogy mi mindenre kell odafigyelni, hogy gond nélkül tudjuk átvészelni ezeket a kánikulai napokat. Én Pusztai Krisztina vagyok, számítok rátok a következő órában is.
1: Életmód magazin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
5: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paksi FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A mai napon folytatódik a csökkenő tendencia a hazai benzinkutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe. Pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak, írja a holtankoljak.hu közlése alapján az MTI. A portál adatai szerint a 95-ös benzin pénteki átlagára 592 forint per liter, a gázolajé 614 forint per liter volt, így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek. Halálos kimenetelű baleset történt a szegedi BYD autógyár építkezési területén, közölte a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószolgálata pénteken az MTI érdeklődésére. A csütörtökön történt esetről szóló közlemény szerint egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött. A helyszínre érkező országos mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntető eljárást. Tolna vármegyei kormányhivatal támogatásával és a Szekszárdi Balassa János Kórház szervezésében egészségnapot tartottak egy szekszárdi agrár- és állategészségügyi cég munkavállalóinak, adta hírül a kormányhivatal. Azt írták, az aktív dolgozó lakosság egészségfejlesztési célú elérése kiemelt szerepet kap a munkahelyeken, hiszen hétköznapjaik jelentős részét itt töltik, éppen ezért korlátozottak a lehetőségeik munkaidőben ilyen jellegű programot igénybe venni. A munkahelyi egészségfejlesztés továbbá nem csak az egyének életminőségére van kedvező hatással, hanem a munkahelyi közösségek működését és teljesítményét is erősíti. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodája szervezésében valósult meg munkahelyi egészségnap május 29-én és június 12-én a Tolnagró Kft. Munkavállalói számára Szekszárdon, a cég telephelyén. A programban közreműködött a Bonyhádi Kórház egészségfejlesztési irodája és a Tolna vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya is. A két egészségnapon összesen 61 fő munkavállaló tudott részt venni. A dolgozók aktivitása és kedvező visszajelzései egyaránt azt mutatták, hogy az ilyen programokra nagy igény van, hatékonyan támogatják az egészségtudatos szemlélet erősítését és a betegségek megelőzését. Emberi hanyagság miatt keletkezik a legtöbb szabadtéri tűz, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A hirtelen felmelegedés, a csapadékszegény időjárás és a kiszáradt növényzet fokozott kockázatot jelent a szabadtéri tüzek kialakulása szempontjából. A szabadtéri tűzesetek nagy része emberi tevékenység következménye, ezért különösen fontos az óvatosság és a szabályok betartása. Kerti grillezés és bográcsozás során is minden esetben gondoskodni kell a tűz oltására alkalmas kézi szerszámról vagy megfelelő mennyiségű oltóanyagról. A tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, a sütés főzés befejezését követően pedig alaposan oltsuk el a parazsat, mivel az akár hosszú időn keresztül is ízhat. Érdemes előzetesen tájékozódni a várható időjárásról, szeles időben pedig lehetőség szerint mellőzni a szabadtéri tűzgyújtást. Tolnavár megyében idén eddig 85 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A beavatkozások során több mint 35 hektárnyi terület égett le, a káresetek felszámolásához pedig összesen 161 készenléti járműre volt szükség. A hőség hatására a növényzet gyorsan kiszárad, ezért már a legkisebb szikra vagy hőforrás is komoly tüzet okozhat. A szabadtéri tüzek gyakori kiváltó oka az eldobott, még parázsló cigarettacsikk is. Ezeket mindig megfelelően oltjuk el, és semmiképpen se dobjuk el a természetben.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Felvettünk négyet, a kell beginek használja. Rárak egy kis delay-t, ez cső.
1: Ez a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.
2: Sziasztok, a Paks FM életmód magazinját hallgatjátok, én Pusztai Krisztina vagyok, megérkezett az idei nyár első hőhulláma, 0 órától életbe lépett a másodfokú hőségriasztás, ami keddé félig van érvényben, de még az is lehet, hogy meg is hosszabbítják. Hogy mire figyeljünk oda a nagy melegben, a huzamosabb ideig tartó hőségben, arról dr. Stánic Éva nyugalmazott háziorvossal, korábbi Vasvár megyei tisztifőorvossal, kórházigazgatóval beszélgetünk.
3: Köszönöm szépen az érdeklődést, jó napot kívánok mindenkinek.
4: Javában tombol a nyár, ezt a nagy hőség még inkább alátámasztja. Kezdjük is talán azzal, hogy mire hívná fel az emberek figyelmét, hiszen ez a meleg már az egészséges ember szervezetét is megviselheti, és hiába halljuk rengeteg helyen és olvasunk róla, hogy mire kell figyelni, sokszor még mindig könnyelműek vagyunk. Hogyan reagál a szervezetünk a hőségre, és mi az, amire mindenképpen oda kell figyelni?
3: Bizony, szó szerint így van, ahogy mondta, számos figyelmet vagy figyelemfelhívás ellenére még mindig sokan nem veszik elég komolyan azt, hogy ez a nagyon jelentős napi átlag hőmérséklet, de még inkább hangsúlyoznám, hogy ennek a tartósága, tehát a hosszantartó volta, a legegészségesebb szervezetnél is adaptációs kimerülést okozhat, vagyis ha nem hozunk meg a saját szervezetünknek előnyös intézkedéseket, vagy saját magunknak bizonyos védelmet nem biztosítunk, akkor könnyen egy hőpangásos, kiszáradásos állapotba kerül az is, aki nem beteg. Végül is az élettani alapja ennek a túlzott megterhelésnek az, hogy a szervezetnek direkt hűtő központja az nincsen, és csak indirekt módon tud a tartós meleg ellen védekezni, ugye ez mindenki által ismert izzadás, ami különböző értágulatok és egyéb hőleadó technikák útján lép életbe, de ez nem mindenkinél egyformán működik. Így aztán a nagy melegben mindenképpen hasznos a különböző életkori csoportoknak megfelelően ugyan, de hasonló óvintézkedéseket magunkkal szemben meghozni. Hát ha ebből néhányat fel kell sorolni, akkor mégis most nem csak az egészségesekkel, hanem idősebb korúakkal, a nagyon fiatalokkal és a beteg csoportokra utalva mondani egy-egy fontosnak tartott dolgot. Nevezetesen akik, és a végéről kezdeném, akik betegek, azoknak a gyógyszerelését, különösen a vérnyomás csökkentőket, a cukorbetegségre alkalmazott gyógyszereket érdemes megbeszélni a kezelő orvossal, mármint annak a dózisát. Tehát elhagyni tilos, de esetlegesen lehet csökkenteni egyes gyógyszereket, vagy éppen megemelni. Hát ez az egyéntől függ. A kisgyerekeknél is, időseknél is, de mindenkinél rendkívül ilyen fontos a folyadékfogyasztás, ami a testhőmérsékletünk, tehát ugye a 37 fok körüli testhőmérsékletünktől nagyon eltérő, ne legyen nagyon erőteljes izzadást okoz, ha hirtelen nagy a különbség a testhőmérsékletünk és a bevitt folyadék között. A bevitt folyadék legyen ugye hát 2,5-3 liter minimum, de hát attól függően, hogy milyen fizikai megterhelésben van részünk, milyen mértékben izzadunk, esetenként még ennél valamivel több is lehet.
4: És ugye nagyon fontos, hogy az ásványvíz a leginkább javasolt, ajánlott, kerülni kell a cukortartalmú és koffeintartalmú italokat.
3: Igen, igen, általában így van, és lehetőleg az égetett szeszes italt is kerüljük, vagy hát a rövid italokat. Azt azért nem mondhatjuk, hogy ugye egy hűvös fröccs, vagy egy jó hideg sör az olyan értelemben, hogy mint mondtam, nem jeges, de azért hűtött sör, az ne fogyasszák, hát különösen a nyaralók, ugye, hát ezt nem mondhatjuk, de ebben is a mértékletesség a szokásosnál is körültekintőben jön szóba.
4: Azt olvastam valahol, hogyha nem iszunk eleget és úgy ülünk autóba, mármint ugye ásványvizet, mindenképpen alkoholmentes folyadékot, az felér egy részegséggel, hiszen a kevés folyadék miatt dupla annyit tudunk hibázni, és ez komolyabb bajhoz is vezethet. Ez így van, vagy ebben van egy kis túlzás?
3: Hát azért nyilván van ebben túlzás, mert azért a folyadék hiány értéke, ugye ebben nagyon meghatározza ezt, de kétségtelen, hogy a jelentős folyadék hiány, ami aktuálisan nem keringott a vérkeringésben, figyelem, koncentráció, összpontosítási zavarokat okoz, ezen kívül hát esetleg álmosságot, és hát mindenképpen rosszul lét irányába tolódik a szervezet minden működése is, és hát ez egy gépkocsi vezetésnél ugye ez egy életveszélyes szituációvá válik.
4: Ha szomjasak vagyunk, az már a kiszáradást jelzi?
3: Erről ugye megoszlanak a vélemények, mindenhol más lehet olvasni. Amik ilyen megjegyzések, tehát a szomjúság érzés az már a szervezet kiszáradását jelenti, ez valóban ebbe lehet igazság, átlagos körülmények között. Ugye, de amikor ilyen extrém hőmérséklet van, akkor ezt nem is szabad megvárni, és nem is biztos, hogy a szomjúság érzés egyáltalán fellép, lehet, hogy vannak, akiknél a rosszullét, a vérnyomás esés, stb. Mindenféle előzetes jel nélkül következik be, ha nem fogyaszt elég folyadékot, és hát valóban az ásványvíz előnyös ilyenkor.
4: Ha panaszaink vannak, akár kisebb szédülés, a melegben fáradékonyság, vonuljunk hűvös helyre, és az az első, hogy ígyunk?
3: Hát, ha van, igen, hűvös hely, akkor azt mindenképpen célszerű felkeresni, hiszen éppen ez a legnagyobb probléma, hogy ha tartós a kánikula, akkor már egyszerűen az épületeken belül extra klimatizálás nélkül, ugye, tehát mesterséges klimatizálás nélkül nem lehet még szinte éjszaka sem normális hőmérsékletet biztosítani a szervezet számára elfogadható 30 fok alattit. Hát nyilván az épülettől is függ, és minden egyéb árnyékolás technikától, amit feltétlenül javasolnánk, a szobák, a tartózkodóhelyek, különösen a hálóhelyek legyenek teljesen leárnyékolva. Ha valaki rosszul érzi magát, akkor hát ezekbe az árnyékos helyiségekbe, ha van lehetősége, légkondicionált helyiségekbe menjen, és bőven fogyasszon folyadékot, ahogy ön mondta.
2: Innen folytatjuk a beszélgetést a Paks FM Életmód magazinjában dr. Stáni Céva, nyugalmazott házi orvossal, korábbi kórházigazgatóval, akivel arra is kitérünk majd így a nagy melegben, hogy a klímának milyen egészségügyi kockázatai vannak, hogyan érdemes használni, hogy ne okozzon kárt.

0: Ez a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
1: Folytatódik a beszélgetés a Paks FM hullámhosszán dr. Stánic Éva korábbi házi orvossal, nyugalmazott tisztifőorvossal, kórházi igazgatóval, aki a nyári időszak veszélyeire hívja fel a figyelmünket az egészségünk szempontjából. A klímahasználat is szóba került a beszélgetésben.
2: Hát erre is az igaz, hogy a klíma beállítása ne legyen extrém alacsony hőfokú, tehát azt javasolják a szakemberek, hogy a hőmérsékletnél, az aktuálisan mérhető belső és külső hőmérsékletnél, ami ugye a tartós kanikulánál kezd kiegyenlítődni szinte, tehát 30 fok fölé lép, tehát 10 foknál semmiképpen ne legyen alacsonyabb hőfokra beállítva a klímaberendezés. A lehűlés sem szerencsés, sem a légutaknak, sem hát
3: az ízületeknek sem.
2: Szervezetünk egyéb működésének, így van.
3: A folyadékutánpótlást kiveséztük, mi a helyzet az ételekkel?
2: Mindig igaz, hogy a most egészséges táplálkozás alapelveit kell, hogy kövessük, de talán sosem ennyire, mint a tartós kánikulában. A lédús gyümölcsök fogyasztása, hát most jön a dinnye szezon, mindenképpen folyadékpótlásnak is, a gyomrot nem terhelő, de hát mondjuk mégiscsak valamilyen energiaforrásnak, persze ez fizikai munkához nyilván kevés, de aki nem ilyet végez, azért egy-egy étkezésnél megelégedhet ennyi bevitellel is. Aztán hát a zöldségek, a könnyű húsfogyasztások, mint a, ugye a csirke, meg egyéb, hát ezeket ismerjük az egészséges táplálkozási tanácsokból. Ezeket egyenletesen elosztva a napi többszörű étkezéssel hát próbáljuk a szervezetünket ilyen formában táplálni a kánikulában, még fokozottabban ennek a technikának megfelelően.
3: És ugye arra is fontos kitérnünk, hogy mire kell odafigyelnünk, hogyha a vízparton tartózkodunk. Ugye 11 és 15 óra között ajánlják, hogy kerüljük a direkt napfényt, bár van, aki már 10-16 óra között is javasolja ezt.
2: Igen, a napsugárzás melegén túl, ugye az UV-sugárzás az, ami itt ebben a fő kérdés, tehát a meleg hatáson túl. Ebben megoszlanak a vélemények, egy tény azonban, hogy a sugárzás most az elmúlt napokban, mondhatnám már talán hetekben is, és jelenleg is extrémen magas. Ez azt jelenti, hogy a bőr égése bőrtípustól függően ugyan, de 5-10 perctől fél óráig napon tartózkodás időtartam alatt biztosan megtörténik a konkrét nap égés. Na most ez a jel arra, hogy hát valóban ez egy rendkívül erős UV-sugárzás, ami mindenképpen kerülendő a bőrnek, mert nem csak, hogy öregíti a bőrt, hanem a bőr úgynevezett memóriával rendelkezik arra vonatkozóan, hogy milyen káros hatások érték. És esetleg 10-15-20 év múlva okoz valami olyan problémát, ne adj Isten az anyajegyek elfajulását, vagy egyszerűen csak nagy számú, nem esztétikus anyajegy és folt megjelenését, ami hát nyilván senki számára nem kívánatos. Ezért kellene a gyerekek bőrét is nagyon jelentősen védeni. Magas védőfaktorú napvédő krémek, tejek nélkül semmiképpen ne menjenek, különösen a gyerekek, de a felnőttek sem. És az árnyékban is igenis lehet barnulni, tehát említett időintervallumban, hogy 11 és 3 között, vagy 11 és 16 óra között napernyő alatt, vagy fa árnyékában napozzunk, ne a tűző napon. Úgy is éri a nyaralót is a napfény, hogyha a vízbe megy, és hát ott az az időtartam, az mindenképpen közvetlenül érinti a bőrét, a többi pedig elég szerintem is az árnyékban, és hát mindenképpen ez az egészségfejlesztési tanács.
3: És ugye nagyon csinos kalapok is vannak, nagy karimájú szalmakalapok, lehet napszemüveget is tenni, így is lehet védenünk magunkat, illetve ugye az is fontos még, hogyha vízbe megyünk, akkor előtte azért hűtsük le valamennyire a testünk, ezeket, hogy a hideg víz nehogy gondot okozon, illetve telegyomorral nem szabad bemenni a vízbe, ezt is annyiszor hallottuk már, de mégis vannak, akik nem fogadják meg.
2: Igen, a kalap használata az mindenképpen előnyös, ezt ne szégyeljük, igaz, alatta megizzad a hajunk, vagy a fejünk, annyira megizzad, hogy a frizura biztos tönkre megy valószínűleg, de hát ez a strandolásnál, vagy akár egy városba vásárláshoz elmenni, nem lehet szempont a nagy hőség és erős sugárzás idején. Mindenképpen a fej az a legnagyobb hőfelvevő, hát szabályosan ugye az van a legközelebb a nap sugárzáshoz, a legnagyobb hőfelvevő egy és leadó hely is, tehát szellős anyagból készült kalapokat használjunk, hogy elkerüljük a hőpangást.
3: Sokszor hallottuk azt a szót is, hogy hőguta, de mi is a hőguta?
2: Hát a hőguta az, amikor a teljes adaptációs hiány fellép, tehát a hő kimerülése, a hőszabályozás teljes felborulása és alkalmazkodási hiánya a környezethez. Ennek legenyhébb formája, amiről már beszélgettünk, ez a szédüléses furcsa érzés, hogy mindjárt elájulok. Aztán a következő lépés, hogy ténylegesen ájuláshoz vezethet, egy kisebb keringés összeomlás, ugye ez, de hát szerencsére visszafordítható. Ha ilyen történik, akkor ismételten a folyadékpótlás, és nagyon fontos, hogy biztosan vízszintesbe helyezzük a rosszul levőt. Tehát le kell fektetni akárhol van, mert akkor fog a leggyorsabban helyreállni ez az átmeneti keringészavar. Tehát ne próbáljuk mindenáron talpon tartani, hanem vízszintesbe helyezni, esetleg hát ugye elsősegélynyújtásból mindenki tudja kicsit a lábakat feljebb emelni, hogy az oxigéndús vér minél előbb a központi idegrendszer felé hát áramoljon, vagy nagyobb arányban áramoljon, és akkor hamarosan magához tér a rosszul levő. De ennek a hőkimerüléses állapotnak azért van egy következő fokozata, amikor bizony ez az eszméletlenség, ez nem egy átmeneti ájulás formájában lép fel, hanem kifejezett tudatzavar, térben, időben dezorientáltság, tehát térben, időben tájékozatlanság, és hát a legsúlyosabb állapot az, amikor ez befordul egy kómába, tehát ami már hát tényleg tartós tudatvesztést. Na most ezt szerencsére azért hát ritkán következik be, de azért elő-elő fordulhat, különösen akkor, hogyha a már felsorolt óvintézkedéseket nem tesszük meg magunkkal szemben, és még egy dologról meg kell emlékezni, az, hogy különböző tiltott szerek, vagy nagyon nagy mennyiségű alkohol, meg legális drogként fogyasztása történik, vagy tiltott szerek fesztiválok idején felpörgött hangulat legyen, és így tovább. Ezek maguk is egy hőtermelést indítanak a szervezetben önmagukban, vagy indíthatnak, és ilyen külső környezet mellett bizony végzetes hatású. Erre is volt példa az elmúlt években, szerencsére nem nagy számú, de hát egy sem legyen.
1: Reméljük, hogy utóbbira nem lesz példa, és sokan megfogadjátok dr. Stánic Éva korábbi házi orvos, nyugalmazott Vas megyei tisztifőorvos kórház igazgatójú tanácsait. Ha nyár, akkor remélhetőleg utazás. Hogy mire figyeljünk oda utazásnál, és milyen gyógyszereket vigyünk magunkkal, erről is lesz még szó ebben az órában.

0: módszeres dobozkánkban, mire figyeljünk oda a külföldi nyaralásokon?
1: Valóban ez attól függ, hogy éppen ki hova utazik, hiszen itt a közép-európai vagy dél-európai országok, gondolok itt Horvátország, Észak-Olaszország vagy délebbi részére, a tengerparti részeken nyilván különösebb nagy veszély nem fenyeget senkit fertőző betegség szempontjából. Tehát nincsen semmi olyan közvetlen veszély, vagy éppen ott lévő járvány, de beleértve ez a görög szigetek, vagy tehát itt ez az európai területen nincs olyan, hát pillanatnyilag ismert járványos megbetegedés, vagy olyan veszély, ami külön felkészülést igényelne. Természetesen ott is igazak az első segéllyel kapcsolatos figyelem, és hát minden egyéb tanács. De ami fontos dolog, hogy fertőző betegségtől védjük magunkat, nagy része védőoltással megelőzhető. Ez, hogy mit javaslunk, ez attól függ, hogy a WHO, tehát ugye az Egészségügyi Világszervezet milyen javaslatot ad az illető ország betegségeinek monitorozása alapján. Az ég övtől is függ, hogy milyen klímába megyünk, de hát azért az aktuális helyzet szerint is mindig frissítve vannak ezek az adatok. Azt lehet mondani, hogy a fertőző betegségek tekintetében érdemes tájékozódni, vagy az interneten, de igazából a nemzetközi oltóhelyek honlapján, vagy hát egyéb forrásból. Nehéz ezt ugye részletezni röviden, annyit azonban érdemes megjegyezni, hogy a legfontosabb védőoltásokkal azért a magyar lakosság rendelkezik. Széles körben, nagy átoltottsággal szerencsére. Amivel nem, az a fertőző mágyulladásnak az A-típusa. Mert hogy ugye sose volt kötelező védőoltási trend, hiszen Magyarországon nem egy hát rendszeresen előforduló megbetegedés már valamikor az volt, de most már nem. Ezért a hepatitis A elleni védőoltást akár önmagába, akár a B-vel kombinációba, akik azt még nem kapták meg, javasoljuk. Ezek egyébként ételeredett. Tehát a tengeri ételekben is előfordulhat kagylókban, halakban hepatitis A vírus. Így azért, akik mondjuk a európai déli tengerpartokra mennek, azoknak is javasolt ez a védőoltás. Az összes többi a zömében emlékeztető oltás a magyar populáció részére, a tetanusz, diftéria, mert hogy léteznek ilyen betegségek az egzotikus országokban, illetve hát a tetanusz balesettel ugye bármikor bekerülhet a szervezetbe. Védett a magyar populáció nagy része, de emlékeztető oltásként nyugodtan fel lehet venni, tehát bajt nem csinál vele, csak egy erőteljesebb immunválaszt vált ki, ha ne adj Isten ilyen fertőzést kap. Ezen kívül világszerte nagy gond a malária, a szúnyog terjesztette betegségek közül. Ez mindenképpen a WHO térkép alapján, ahol malária veszélyeztetés van, vagy endémiás maláriás terület, oda mindenképpen tablettás formába kell a védekezést megejteni már az utazás előtt 6-8 héttel.
2: Egy kis zene után arra is rátérünk dr. Stánic Éva korábbi háziorvossal, nyugalmazott vasmegyei tisztifőorvossal, kórházigazgatóval, hogy az úti patikánkba mi mindent pakoljunk be, ha elutazunk a nyáron, és hogyan vigyázzunk a gyógyszereinkre.

0: Folytatjuk a beszélgetést dr. Stánic Éva korábbi házi orvossal, nyugalmazott vasmegyei tisztifőorvossal, kórház igazgatóval, akitől már nagyon sok hasznos információt hallottunk az előzőekben. Szerintem az is nagyon fontos, hogy az úti patikánkat hogyan szereljük fel, és mit rakjunk bele, hogyha elutazunk.
1: Ez is egy összetett kérdés, hiszen a rendszeresen gyógyszert szedők, már pedig hát azért sok ember van, aki rendszeresen szed gyógyszert, még a fiatalabbak körében is, az kénytelen magával vinni a gyógyszerelését, hiszen ott is receptköteles szerekről van szó. Hát nyaralás alatt feltétlenül senki nem akar sorban állni receptér, vagy hát ugye a hatás azonosságok, és így tovább, hát ez elegendő probléma legyen arra, ha ne adj Isten, valaki egy nagyon fontos gyógyszerét itthon felejtette. Tehát ezeket a szívgyógyszereket, a cukorbetegségre vonatkozó gyógyszereket, nem beszélve az inzulinról, és ezeket mindenképpen vigyék magukkal, de legyen ebbe az úti patikába feltétlenül allergia elleni szer. Hát lehet kenőcs formájában is, de azért egy erőteljesebb allergia elleni szert is javasolnék, mert sose lehet tudni, hogy a megkóstolt étel, vagy hát valami egyéb nem vált-e ki egy súlyosabb, akár hasmenéses, akár kiütéses, ne adj Isten fulladásos allergiát, vagy tünetekkel járó allergiát. És akkor a nem allergiás hasmenésekről is egy-két szót kell beszélni, hiszen klasszikus nyári betegség, őszintén szólva, és egy kicsit a hasmenések, aztán a könnyű náthák is a szervezet hőkimerülésének is lehetnek kisebb tünetei, előjelei. Nem beszélve hát a különböző egzotikus ételek, vagy nem egzotikusak, de máshol főzött, másképp főzött, nem annyira átsütött ételeknek a megkóstolása. Ezekkel azért legyünk óvatosak, a piacon árult, nem kellően átsütött ételekkel, így aztán legyen a úti patikába mindenképpen hasmenés elleni gyógyszer. Egy lázcsillapító, és hát természetesen, ahogy említettem, a szokásos saját rendszeresen szedett gyógyszerek, a nyaralás alatt leszünk ezektől a problémáktól mentesek, ami miatt tartósan gyógyszereket kell szednünk, mint cukorbetegség. Tehát ezeket vigyük mindenképpen.
2: Egyébként, hogyha nincs alkalmunk mondjuk egy napig, két napig megfelelően tárolni a gyógyszereket, vagy az utazás alatt, és mondjuk 30 fok felett jár a hőmérséklet, akkor milyen probléma léphet fel? Vagy ez inkább csak figyelmeztetés, és hogy ne legyen túl magas hőmérsékleten tárolva a gyógyszer?
1: Így van, de hát általában nem történik azért a gyógyszerekkel tragédia egy-két nap alatt, maximum egy kis lebomlás, ami a hatását esetleg mérsékelheti. De őszintén, hát ezek inkább elméleti problémák, mint gyakorlati, de természetesen hát hetekig ne tartsuk a 38 fok tűző napsütésbe a gyógyszert. A lejárati időket figyeljük, de egy-két napig, amíg az nyaraló helyre érünk, és ott úgyis be tudjuk tenni egy hűtőszekrénynek, ugye azt szoktuk mondani, hogy az ajtajába elegendő ezeket hűteni, vagy hát hűvösen tartani, akkor nem lesz a hatásvesztéssel se probléma.
0: Dr. Stánic Éva korábbi házi orvostól, nyugalmazott vasmegyei tisztifőorvostól, kórházigazgatótól kaptunk nagyon sok jó tanácsot azzal kapcsolatban, hogy a nyári időszakban mi mindenre figyeljünk oda, hogy megóvjuk egészségi állapotunkat a nagy melegtől, hőségtől.

0: Életmód magazin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését, közölték az államfő Facebook oldalán pénteken. Az alaptörvény módosítással az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Az alaptörvény módosítás indokolása értelmében e módosítást az alkotmányozó a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében tartotta szükségesnek. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető, írja az MTI. Az elmúlt napokban egy olyan kezdeményezés indult Tamásiban, amely az alpolgármesterek elmozdítását célozza lakossági aláírásgyűjtés útján. A város polgármestere Facebook bejegyzésben reagált az ügyre. Porga Ferenc úgy fogalmazott, Tamási vezetése nem egyének politikai ambícióiról, hanem a mindennapi munkáról, a fejlesztésekről és a stabilitásról szól. Az alpolgármesterek az önkormányzat vezetésében fontos feladatokat látnak el, akiket szakmai felkészültségük, eddigi eredményeik és a város iránti elkötelezettségük alapján a képviselőtestület választott meg erre a feladatra. Ezt követően Porga Ferenc kifejtette az alpolgármesterek eddigi eredményeit, melyeket a település hasznára fordítottak. Állítása szerint Széles András immár 20 éve alpolgármesterként szolgálja a közösséget, ez idő alatt elévülhetetlen érdemeket szerzett a város infrastrukturális fejlesztésében, a sikeres Európai Uniós pályázatok koordinálásában, valamint a helyi gazdaság és a munkahelyek megerősítésében. Mellette Cseresznyés Balázsra képviselőként és alpolgármesterként is mindig biztos pontként számíthattak a helyi sportegyesületek és civil szervezetek. A városvezető hangsúlyozta, a törvényi szabályozás egyértelmű, az alpolgármesterek felmentése vagy megbízatásuk visszavonása kizárólag a képviselőtestület jogköre, amelyet politikai kampányok nem írhatnak felül. Nyilatkozata zárásaként arra kérte a lakosokat, hogy őrizzék meg a városra jellemző békét és nyugalmat, és a jövőben a közös munka, valamint az együttműködés útját válasszák.
1: És most, sporthírek a Pax FM-en.
3: Június 18-án tartotta évzáró rendezvényét az Alse legkisebb kosarasai tömörítő Atommanók csapata. Gelencsér Bercel Károly tavaly óta tagja az Atommanóknak, és rádiónknak arra a kérdésre, hogy milyen volt az Atommanók éve, ezt válaszolta.
4: Nagyon jó egyébként, meg sokat játszottunk, kosaraztunk, csináltunk jó sok feladatokat, meg néha voltak csíszes feladatok, nehéz feladatok, meg nem ettünk, jó sokat szórakoztunk.
3: A Csónakházban megrendezett rendezvényen az idény legjobbjai is elismerésre kerültek. Bercel azzal a szándékkal vágott neki a szezonnak, hogy megszerzi az egyik kupát.
4: Hát már tavaly elkezdtem, és akkor tudtam erről a kupás részről, és akkor már évele óta vissza akartam várni, hogy ma megnyerjem az egyik kupát, vagy megszerezzem, és akkor úgy akartam, hogy most nem leszek beteg, meg elhittettem magam, hogy vagyok pajzsom, és mindig kitartó váltam, és jártam.
5: Hogyan lehet megszerezni ezeket a kupákat?
4: Hát úgy, hogy sokat jársz, ügyes vagy, és hogyha pont a négy közül vagy szerencsés, akkor úgy már tudod is megkapni a kupát.
3: Bercel elérte célját, bekerült ugyanis az év játékosai közé testvérével Vincével, Fér Botonddal és Jantyik Mersével egyetemben.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paxfm.hu-n vagy a Pax FM mobil applikációján. Pax FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: Kedves Paks FM hallgatók, ez továbbra is a szombat délelőtti műsorunk. Én Pusztai Krisztina vagyok. Az előző 60 percben arról hallhattatok, hogy hogyan érdemes magunkra vigyázni a nagy hőségben, hogyan óvjuk egészségünket, de nem csak rólunk van szó, hanem házi kedvenceinket is megviseli bizony ez a nagy meleg. Erről az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökével beszélgetünk majd ebben az órában. Tartsatok a Paks FM-mel!
1: Paks

0: A nagy hőség nem csak a betegek és az idősek és a kisbabák szervezetét viseli meg, de még az egészséges emberét is, és persze nem szabad megfeledkeznünk a házi kedvenceinkről sem. Hát nem győzzük hangsúlyozni a műsorban, hogy ne hagyjuk ebben a hőségben az autóban a kutyusunkat, még talán lehúzott ablaknál sem, felhúzott ablaknál pedig pláne ne. Ennek ellenére nagyon sokan felelőtlenek, de ezen kívül is van még számos óvintézkedés, amiket el kell végeznünk, meg kell tennünk, hogy a kedvencénknek is elviselhető legyen ez a nagy meleg. A vonal túlsó végén pedig itt van velünk Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője. Üdvözlöm és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll.
1: Jó napot kívánok mindenkinek!
0: Az állattartók többsége megteszi ilyenkor a megfelelő lépéseket? Mik a legfontosabbak, amelyekre oda kell figyelnünk?
1: Az Orpheus Állatvédő Egyesület évtizedek óta tapasztalja, hogy az állattartók körében nem teszik meg a szükséges lépéseket, a néhány apró kis momentumot, hogy az állatok felelősen legyenek tartva. Nagyon sokan felelős állattartók, de vannak, akik nem, és hát számukra egy megelőző tanácsként szeretnénk azt javasolni, hogy figyeljenek oda egy kicsit a nagy melegben. Ugye a nagyobb sétákat ne a 40 fokba tegyük meg, tehát ne délbe délután, hanem kora reggel, késő este. Illetve nagyon fontos, hogy a táplálékmű ilyenkor sokkal több ivóvízre van szükség az állatoknak. Mint tudjuk, például a kutya az nem izzad, és a nyelvén és az órán keresztül igazgatja a hőháztartását. Nagyon fontos, hogy a nagyobb testű fekete szőrű kutyák sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint a kisebb testű fehér szőrűek, ugyanis a napsugárzás a fekete színben, a fekete szőrzetben sokkal erősebben hatást gyakorol. Nagyon fontos, hogy a házi kedvencünknek biztosítani kell udvarba, hogy szabadon el tudjon húzódni árnyékba. A kikötött láncon tartott állattartás egyébként is mellőzni szükséges. És nagyon fontos, hogyha már odafigyelünk a házi kedvencünkre, és megfelelően tartjuk, akkor ne betonon tartjuk, hanem mondjuk például a füvön vagy kavicsos részen. Érdemes naponta többször belocsolni a tartási helyet. Egyébként ez nem csak a kutyákra vonatkozik, hanem akár a gazdasági haszonállatokra is. Aki lakásban tartja a házi kedvenceit, mondjuk elmegyünk reggel munkába, vagy éppen bárhova, akkor mindenféleképpen húzzuk el a sötétítő függönyt, vagy éppen engedjük le a redőnyt, ugyanis a napsugarai ugyanolyan káros hatással lehetnek a lakásban tartott állatokra is, mint mondjuk például az udvaron tartott állatokra. Nagyon fontos, hogy ablak mellé ne tegyünk se díszhalat, se például apró gerinces állatokat, mondjuk aranyhörcsög akváriumot, ott is kialakulhat ugyanolyan üvegházhatás, mint akár a gépjárműbe. És hát ugye nagyon fontos dolog, hogy gépjárműbe bemegyünk vásárolni a boltba, ott hagyjuk a gyereket, vagy éppen ott hagyjuk a házi kedvencünket, ez néhány perc alatt olyan hőtorlódást eredményezhet, olyan napsugárzást, ami 60-70 fokosra is fölhevítheti a levegőt, és ez az élettel össze nem egyeztethető.
0: Arra kell gondolnunk, hogy mi az, amit mi nem tudunk elviselni, mi az, amit mi nem bírunk a melegben, és ugyanez igaz a házi kedvencünkre is. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy mi az, amit mi nem bírunk elviselni.
1: Abszolút, például ebben a nagy melegben élsportot, vagy éppen olyan kimerítő mozgásformát abszolút ne válasszunk, például ne dobáljunk labdát a házi kedvencünknek, mert ő is ugyanúgy kitikkadhat, kiszáradhat, vagy éppen elgyengülhet a nagy fizikai kimerülés miatt, mint mondjuk egy ember. Hát érdemes belegondolni abba, hogy mit bírunk el, és hát ugye a szőrös testű barátaink számára ez a nagy meleg sokkal, de sokkal rosszabb, ezért is fontos, hogy kiemeljük azt, hogy néhány apró kis lépéssel meg lehet előzni azt, hogy akár a házi kedvencünk mondjuk a nagy meleg miatt hőgutát, napszúrást, vagy éppen egyéb más sérülést, vagy éppen fájdalmat szenvedjen. És hát sokszor előfordul, hogy megtörténik a baj, és mondjuk például a házi kedvenc autóban, vagy bárhol hőtorlódásba, vagy napszúrásba esik. Ilyenkor a fokozatos és kíméletes hűtés mellett az orvosnak mindenféleképpen szólni kell, ugyanis a belső-külső folyadék utánpótlás az életmentő lehet.
0: És ha mondjuk az udvaron inkább a tűző napon tudott csak lenni a kedvencünk, mik azok a jelek, amelyek miatt meg kell ijednünk? Gondolok itt arra, hogy fáradtnak látjuk, vagy nem szívesen mozog. Van-e még valamilyen jel, ami utalhat arra, hogy baj van?
1: A napszórás hőtorladás legdurvább jele az az eszméletvesztés. Ha látjuk azt, hogy a kutya nem normális módon erőteljesen liheg, vagy éppen el van lilóva, el van szürkölve a nyelve, a nyelve körüli rész, akkor mindenféleképpen gondoljuk arra, hogy előfordulhat a hőtorlódás vagy a napszúrás. Nyilvánvaló, hogy a fokozatos hűtés az megoldás lehet a tüneti kezelésre, de orvossal, mondjuk például folyadékutánpótlást infúzión keresztül mindenféleképpen érdemes.
2: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Seres Zoltánnal, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökével, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan óvjuk kedvenceinket a nagy hőségben.
3: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: Ez a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Reklámot hallottatok.

0: A vonalban itt van velünk továbbra is Eres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője, akivel témánk az, hogy a kedvenceinkre milyen veszélyek leselkednek a nagy hőségben házi kedvenceinkre, mit tehetünk értük, hogy elviselhetőbb legyen a meleg számukra.
1: Vannak, akik ilyenkor meg szoktak ijedni, hogy az állat nem nagyon eszik, nincs kedve enni, és egyszerre rosszra gondolnak, viszont hát ők is úgy működnek tényleg, mint mi, ebben a melegben nem kívánják az ételt. Ilyenkor érdemes gondolom akkor este etetni őket inkább, vagy kora reggel.
2: Házi kedvenceink számára az etetés az kora reggel, illetve késő délután optimális, illetve hogyha nem eszik annyit az állat, az se probléma, a lényeg, hogy a folyadék utánpótlás megfelelő mennyiségű legyen, és hát nyilvánvaló, hogy ilyenkor is érdemes azért energiába dústáplálékot adni, de korán sem annyi energiára van szüksége a házi kedvencnek, mint mondjuk a hideg télben, ahol sokkal fontosabb az, hogy zsírosabb, energiába dúsabb táplálékot kapjanak az állatok.
1: Rengeteg cikket olvashatunk a témával kapcsolatban, mégis vannak még mindig felelőtlen állattartók. Melyek a leggyakoribb hibák, amelyekkel önök találkoznak? Említette itt a láncon tartást, ami ugye nem szabályos, de még mindig van erre példa.
2: Olyan kis kennelbe tartani állatot, ahol nincs semmiféle árnyékos hely, és mondjuk a nap nagy részében odasüt a nap, és a kutya lényegében néhány nap alatt akár el is fosztolhat, ez nem megfelelő. Láncon tartani sem optimális az állatot, sőt, az állatvédők teljes mértékben elzárkoznak attól, hogy valaki mondjuk állatot láncon tartson. Illetve nagyon fontos, hogy mondjuk elmegyünk nyaralni, mindenféleképpen gondoskodjunk a házi kedvencekről, ne úgy, hogy bekészítünk neki több napnyi vizet, vagy éppen több napnyi eleséget, hanem legyen mindig egy olyan emberi felügyelet, aki a házi kedvencünkre minden nap megfelelő mennyiségű időszakban odafigyel. Nagyon fontos, hogy figyeljünk oda egyébként ne csak a saját házi kedvenceinkre, hanem akár a szomszédére is, próbáljunk meg egymásnak segíteni. Ezáltal nem csak az állatokat védjük meg, hanem mondjuk például a társadalmi kapcsolataink is jobb minőségűre alakulhatnak.
1: Egyébként pont erre akartam rákérdezni, hogy mit tapasztalnak, hogy azok, akik észreveszik azt, hogy nem megfelelően bánnak egy állattal, mernek egyszerre szólni a gazdának, vagy inkább az állatvédőknek szólnak, és nem vállalják mondjuk a konfliktust.
2: Semmiféle konfliktust ne vállaljon senki, ami az erején fölüli, viszont mindenféleképpen tegye szóvá, hogyha mondjuk valaki a szomszédban láncon tartja az állatot, vagy nem megfelelő az állattartás. Hát az állatvédőknek hatósági jogkörük nincs, tehát ha valaki azt tapasztalja, hogy bűncselekmény van, állatkínzás van az életterében, vagy éppen a szomszédban, vagy bárhol, akkor vagy a hatósági állatorvosoknak, vagy pedig a 112-es segélyhívónak érdemes jelezni. Hát mindenféleképpen oda kell figyelnünk, mert egyébként a házi kedvencekért minden esetben a saját gazdája a felelős, és hát azért nem csak erkölcsi, hanem mindenféle felelősségünk is az, hogy a házi kedvencek ne szedjenek, és ebben a nagy melegben ne pusztuljanak el mondjuk például egy néhány órára kitett hőgutának vagy napszórásnak következtében.
1: A segítő szándékot hogyan fogadják mondjuk önöktől az állattartók, ha szólnak valami miatt, pont mondjuk a láncon tartás miatt?
2: Az Orpheus Állatvédő Egyesület 1999 óta működik, és fő tevékenységünk az állatvédelmi szemléletformálás, illetve az utcára kidobált állatok megmentése. Arra kapacitásunk, hogy mi egy-egy házba elmenjünk, vagy éppen bekopogjunk, nyilvánvaló nincsen, mert az országban több százezer vagy több millió ház van, de nagyon sok olyan eset volt már, hogy például személyes tanácsadással vagy személyes informálással megpróbáltunk embereknek szólni. Nem tudunk mindenkinek segíteni, de mindenki tud valakihez hozzászólni, vagy éppen valakinek segíteni. Ezért a lakosságot arra buzdítjuk, hogy mindenki figyeljen oda egy kicsit az életterére, mindenki próbáljon meg egy kicsit jobb minőségűbe, és az állatok számára megfelelőbb tartásra törekedni.
1: Javult egyébként a helyzet az elmúlt években? Ugye mondta, hogy 90

0: 2019 óta működik az Egyesület.
1: Abszolút. Emberek a felelős állattartás sokkal fogékonyabbak. Nagyon sok a probléma egyébként, tehát a túlszaporítás, a nem megfelelő tartás, az még sajnos mindig jelen van a társadalomban.
0: És gondolom az ivartalanítás hiánya.
1: Sokkal több házi kedvenc születik, mint amennyi felelős gazda van, és hát az a tapasztalat, hogyha egy kicsit odafigyelnének az emberek, hogy ivartalanítanák a házi kedvenceiket, akkor sokkal több olyan állat menekülhetne meg, amelyik egyébként meg sem születik. Van egy ilyen jelmondatunk is, hogy annak a kóbor állatnak a legjobb, amelyik meg sem születik. Hát ez is egy megelőző tevékenység, egy megelőző folyamat, és hát a lakosság önálló döntései múlik az, hogy milyen lesz az élettér, milyen lesz az állattartásnak a minősége.
0: És talán kisgyermekkorban a legfontosabb ezt tudatosítani, ugye? Akkor még abszolút fogékonyak a gyerekek, és a gyerekek által lehet tanítani talán a szülőket is.
1: Abszolút, nagyon fontos az oktatási program. Az Országos Állatvédő Egyesület is egyébként ősszel például madáretetőket készít iskolákban, állattartó, állatsimogató programokon vesz részt. Világnapi állatok, világnapi rendezvényen próbálunk eredményeket elérni, illetve mindenféle alkotói pályázataink vannak, ahol az állattartást vagy az állattartási problémákat be lehet mutatni. Nagyon fontos egyébként a tudatos vásárlás és a gyerekek mellett a felnőttek számára, hogy ne csak egy-egy hirtelen felindult pillanatba vegyünk magunkhoz házi kedvencet, hanem gondoljunk mindig a házi állat egész életére, tehát ha megveszik, akkor nem csak néhány hónapig tartsuk, míg meg nem unjuk, hanem igenis az állat egész életén keresztül kell tartani, gondozni. És a három nagyon fontos dolog, amit az Országos Állatvédő Egyesület kihangsúlyoz, hogy a megfelelő tartási hely mellett a megfelelő anyagi fedezet nagyon fontos, illetve csak azt tartson házi kedvencet, akinek megfelelő mennyiségű szabad ideje van a házi állatra, ugyanis az, hogy mondjuk reggel korán elmegyünk, késő délután hazaérünk, az nem biztos, hogy az állatnak megfelelő mennyiségű időt tud biztosítani.
0: Így van, nagyon szépen köszönöm a fontos információkat, reméljük, hogy ezzel a riporttal is tudjuk még inkább tudatosítani az emberekben a felelős állattartás fontosságát. Seres Zoltánnak köszönöm szépen.
1: Köszönjük mi is, és minden jót kívánunk.

Paks FM, ami összeköt minket, életmód magazinunk most véget ér. Az elmúlt három órában többek között foglalkoztunk az apák napjával is, életképek Tinédzser Országból című rovatunkban, hiszen apák napja van. Hoztam programajánlót, naptári kitekintést, témánk volt a hőségriasztás, a nagy hőség. Nulla órától életbe lépett a másodfokú hőségriasztás országszerte, kedd éjfélig van érvényben, de az is lehet, hogy meghosszabbítják majd. A mai napon itt Pakson és környékén 34 fok körüli hőmérsékleteket mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Egy orvostól kaptunk jó tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy hogyan óvjuk egészségünket a nagy hőségben, és nem csak a mi egészségünket, hanem házi kedvenceink egészségét is. Erről pedig az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökével beszélgettünk. Ne menjetek sehová, hírek hamarosan, aztán a Best of óránkban a 80-as évek legjobb zeneit játszom nektek. Én Pusztai Krisztina vagyok, remélem, hogy a folytatást is velem töltitek.

0: But I like the way you don't give up.
1: Ez volt a Paks FM életmódi szórakoztató magazinja.
2: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en Pusztai Krisztinával.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján. Mint mondta, az Európai Parlament elnökével, Roberto Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja ennek az eljárásnak a lezárása volt. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Halálos kimenetelű baleset történt a szegedi BYD autógyár építkezési területén, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószolgálata pénteken az MTI érdeklődésére. A csütörtökön történt esetről szóló közlemény szerint egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött. A helyszínre érkező országos mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntető eljárást. Az elmúlt napokban egy olyan kezdeményezés indult Tamásiban, amely az alpolgármesterek elmozdítását célozza lakossági aláírásgyűjtés útján. A város polgármestere Facebook bejegyzésben reagált az ügyre. Porga Ferenc úgy fogalmazott, Tamási vezetése nem egyének politikai ambícióiról, hanem a mindennapi munkáról, a fejlesztésekről és a stabilitásról szól. Az alpolgármesterek az önkormányzat vezetésében fontos feladatokat látnak el, akiket szakmai felkészültségük, eddigi eredményeik és a város iránti elkötelezettségük alapján a képviselőtestület választott meg erre a feladatra. Ezt követően Porga Ferenc kifejtette az alpolgármesterek eddigi eredményeit, melyeket a település hasznára fordítottak. Állítása szerint Széles András immár 20 éve alpolgármesterként szolgálja a közösséget, ez idő alatt elévülhetetlen érdemeket szerzett a város infrastruktúrális fejlesztésében, a sikeres Európai Uniós pályázatok koordinálásában, valamint a helyi gazdaság és a munkahelyek megerősítésében. Mellette Cseresznyés Balázsra képviselőként és alpolgármesterként is mindig biztos pontként számíthattak a helyi sport egyesületek és civil szervezetek. A városvezető hangsúlyozta, a törvényi szabályozás egyértelmű, az alpolgármesterek felmentése vagy megbízatásuk visszavonása kizárólag a képviselőtestület jogköre, amelyet politikai kampányok nem írhatnak felül. Nyilatkozata zárásaként arra kérte a lakosokat, hogy őrizzék meg a városra jellemző békét és nyugalmat, és a jövőben a közös munka, valamint az együttműködés útját válasszák. Levendula illat, dunai panoráma és könnyű nyári hangulat várja a kikapcsolódni vágyókat holnap Pakson. Vasárnap tartják ugyanis a Levenduna ültetvényen az idei Last Minute Levendula szüretet. A reggel 9-től egészen este 9-ig tartó eseményen a látogatók maguk szedhetik a bio levendulát dekorációnak vagy nyári szörpökhöz, a naplementét pedig a helyi fröccspontborai és házi frissítői mellett élvezhetik. A szervezők emlékeztetik a vendégeket, hogy a virágokat csak ollóval vagy metszőollóval szabad vágni, így érdemes saját eszközzel készülni. A nagy meleg és a méhek miatt javasolt a kalap és a naptej használata. Az esemény kutyabarát, azonban az ebeket a saját biztonságuk érdekében a sorok közé nem, csak pórázon a rendezvény területére szabad bevinni. Az ültetvény megközelítésére a gyalogos vagy kerékpáros érkezést ajánlják, de az autóval érkezők is kényelmesen leparkolhatnak a közeli halászcsárda környékén. Kedvezőtlen időjárás esetén a program változhat, így érdemes indulás előtt ellenőrizni a Levenduna közösségi oldalát. Három esetben szabadtéri tüzeknél, egy alkalommal pedig közlekedési balesetnél avatkoztak be a tűzoltó egységek csütörtökön, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Egymásnak ütközött három személyautó csütörtök reggel Bátaszéken az M6-os autópálya 165-ös kilométerénél a Budapest felé vezető oldalon. A baleset helyszínére a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltók siettek, akik egy benzinüzemű gépkocsit áramtalanítottak, majd hőkamera segítségével átvizsgálták a járműveket. Az autókban összesen öten utaztak, egyikük könnyű sérüléseket szenvedett. 100 négyzetméteren égett az avar csütörtök délután Gerjen külterületén. A szabadtéri tűzesethez a paksi hivatásos és a faddi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik két vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
5: Cars, Komár László, Mezoforte, Musical Youth, Salt and Pepper, velük indítjuk a 80-as évek legjobb zenéinek a sorát itt a Best of órában. Sziasztok, én Pusztai Krisztina vagyok, töltsétek ezt a 60 percet is a Paks FM-mel. Jó rádiózást!
1: Paks FM Best of 80-as évek. A

0: Rockfm. Best of 80-as évek egy órán keresztül.
1: This generation rules the nation with version.

A Cool and the Gang egyik dalát hallgatjuk meg a Paks FM Best of órájában, amelyben a 80-as évek legjobb zenéi közül válogatunk 60 percen keresztül. A Let's Go Dancing című dal érkezik. 1982-ben jelent meg ez a szám, és az egyik legismertebb funk diszkó slágere a zenekarnak. A szám az S1 című albumukon kapott helyet, és különleges karibi hangulatú ritmusával, illetve a fülbe mászó oh-la-la-la refrénnel vált ikonikussá. A zenekar ezzel a dal és demonstrálta a stílusbeli sokszínűségét, a funky, a soul és a reggae elemei keverednek benne. Nagy népszerűségre tett szert nem csak az Egyesült Államokban, hanem Európában is. A sláger a brit kislemezlistán is jól szerepelt, ami nem volt jellemző minden amerikai funk együttesre akkoriban. A Cool and the Gang ezzel a dallal is hozzájárult a 80-as évek elejének pezsgő, táncos zenei világához, és máig gyakran felcsendül retro bulikon, és a Paks FM hullámhosszán is.

Donna Summer egyik legismertebb dalát forgatom nektek a következő percekben a Best of órában 1983-ból. She Works Hard for the Money. Ez a dal címe, amely 83-ban gyorsan a dolgozó nők egyik ikonikus himnuszává vált. Az inspirációt egy valós találkozás adta. Donna Summer egy Los Angeles-i étterem mosdójában beszélgetett egy fáradt pincérnővel, akinek a nevére Onetta a dal szövegében is utal. A történet annyira megérintette Summert, hogy még aznap éjjel megírta a dalt. A száma a diszkókorszakból kilépő Donna Summer új, erőteljesebb pop-funk hangzását képviselte, és ezzel sikeresen újra pozícionálta magát a 80-as évek zenei világában. A dal azonnal sláger lett, a Billboard Hot 100-on a harmadik helyig jutott, és Grammy jelölést is kapott. A hozzákészült videó az MTV egyik első olyan klipje volt, amely egy fekete női előadótól származott, így zenei és kulturális szempontból is mérföldkőnek számít. A dal üzenete a női munkavállalók kitartása és megbecsülése, ma is aktuális egyébként, ezért a szám az évtizedek alatt tényleg igazi szimbólummá vált.

0: Mars, Komár László, Mezoforte, Musical Youth, Salt and Pepper, velük indítjuk a 80-as évek legjobb zenéinek a sorát itt a Best of órában. Sziasztok, én Pusztai Krisztina vagyok, töltsétek ezt a 60 percet is a Paks FM-mel. Jó rádiózást!
1: Ez volt a Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig a 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek. 2026. június 20-a szombat 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok. Jönnek a hírek a Paks FM-en. Aláírás gyűjtenek a tamási alpolgármesterek elmozdításáért. Sok a szabadtéri tűzeset Tolna vármegyében. Évzáró rendezvényt tartottak az atommanók. Már is jövök a részletekkel.
1: Paks FM hírek.
2: Az elmúlt napokban egy olyan kezdeményezés indult Tamásiban, amely az alpolgármesterek elmozdítását célozza lakossági aláírásgyűjtés útján. A város polgármestere Facebook bejegyzésben reagált az ügyre. Porga Ferenc úgy fogalmazott, Tamási vezetése nem egyének politikai ambícióiról, hanem a mindennapi munkáról, a fejlesztésekről és a stabilitásról szól. Az alpolgármesterek az önkormányzat vezetésében fontos feladatokat látnak el, akiket szakmai felkészültségük, eddigi eredményeik és a város iránti elkötelezettségük alapján a képviselőtestület választott meg erre a feladatra. Ezt követően Porga Ferenc kifejtette az alpolgármesterek eddigi eredményeit, melyeket a település hasznára fordítottak. Állítása szerint Széles András immár 20 éve alpolgármesterként szolgálja a közösséget, ez idő alatt elévülhetetlen érdemeket szerzett a város infrastruktúrális fejlesztésében, a sikeres Európai Uniós pályázatok koordinálásában, valamint a helyi gazdaság és a munkahelyek megerősítésében. Mellette Cseresznyés Balázsra képviselőként és alpolgármesterként is mindig biztos pontként számíthattak a helyi sportegyesületek és civil szervezetek. A városvezető hangsúlyozta, a törvényi szabályozás egyértelmű, az alpolgármesterek felmentése vagy megbízatásuk visszavonása kizárólag a képviselőtestület jogköre, amelyet politikai kampányok nem írhatnak felül. Nyilatkozata zárásaként arra kérte a lakosokat, hogy őrizzék meg a városra jellemző békét és nyugalmat, és a jövőben a közös munka, valamint az együttműködés útját válasszák. Tolna vármegyei kormányhivatal támogatásával és a Szekszárdi Balassa János Kórház szervezésében egészségnapot tartottak egy szekszárdi agrár- és állategészségügyi cég munkavállalóinak, adta hírül a kormányhivatal. Azt írták, az aktív dolgozó lakosság egészségfejlesztési célú elérése kiemelt szerepet kap a munkahelyeken, hiszen hétköznapjaik jelentős részét itt töltik, éppen ezért korlátozottak a lehetőségeik munkaidőben ilyen jellegű programot igénybe venni. A munkahelyi egészségfejlesztés továbbá nem csak az egyének életminőségére van kedvező hatással, hanem a munkahelyi közösségek működését és teljesítményét is erősíti. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodája szervezésében valósult meg munkahelyi egészségnap május 29-én és június 12-én a Tolnagró Kft. Munkavállalói számára Szekszárdon, a cég telephelyén. A programban közreműködött a Bonyhádi Kórház egészségfejlesztési irodája és a Tolna vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya is. A két egészségnapon összesen 61 fő munkavállaló tudott részt venni. A dolgozók aktivitása és kedvező visszajelzései egyaránt azt mutatták, hogy az ilyen programokra nagy igény van, hatékonyan támogatják az egészségtudatos szemlélet erősítését és a betegségek megelőzését. Levendula illat, dunai panoráma és könnyű nyári hangulat várja a kikapcsolódni vágyókat holnap Pakson. Vasárnap tartják ugyanis a Levenduna ültetvényen az idei Last Minute Levendula szüretet. A reggel 9-től egészen este 9-ig tartó eseményen a látogatók maguk szedhetik a bio levendulát dekorációnak vagy nyári szörpökhöz, a naplementét pedig a helyi fröccs.borai és házi frissítői mellett élvezhetik. A szervezők emlékeztetik a vendégeket, hogy a virágokat csak ollóval vagy metszőollóval szabad vágni, így érdemes saját eszközzel készülni. A nagy meleg és a méhek miatt javasolt a kalap és a naptej használata. Az esemény kutyabarát, azonban az ebeket a saját biztonságuk érdekében a sorok közé nem, csak pórázon a rendezvény területére szabad bevinni. Az ültetvény megközelítésére a gyalogos vagy kerékpáros érkezést ajánlják, de az autóval érkezők is kényelmesen leparkolhatnak a közeli halászcsárda környékén. Kedvezőtlen időjárás esetén a program változhat, így érdemes indulás előtt ellenőrizni a Levenduna közösségi oldalát.
1: Fox FM hírek.
2: Emberi hanyagság miatt keletkezik a legtöbb szabadtéri tűz, hívta fel a figyelmet a Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A hirtelen felmelegedés, a csapadékszegény időjárás és a kiszáradt növényzet fokozott kockázatot jelent a szabadtéri tüzek kialakulása szempontjából. A szabadtéri tűzesetek nagy része emberi tevékenység következménye, ezért különösen fontos az óvatosság és a szabályok betartása. Kerti grillezés és bográcsozás során is minden esetben gondoskodni kell a tűz oltására alkalmas kéziszerszámról vagy megfelelő mennyiségű oltóanyagról. A tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, a sütés-főzés befejezését követően pedig alaposan oltsuk el a parazsat, mivel az akár hosszú időn keresztül is ízhat. Érdemes előzetesen tájékozódni a várható időjárásról, szeles időben pedig lehetőség szerint mellőzni a szabadtéri tűzgyújtást. Tolnavár megyében idén eddig 85 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A beavatkozások során több mint 35 hektárnyi terület égett le, a káresetek felszámolásához pedig összesen 161 készenléti járműre volt szükség. A hőség hatására a növényzet gyorsan kiszárad, ezért már a legkisebb szikra vagy hőforrás is komoly tüzet okozhat. A szabadtéri tüzek gyakori kiváltó oka az eldobott, még parázsló cigarettacsikk is. Ezeket mindig megfelelően oltsuk el, és semmiképpen se dobjuk el a természetben. Három esetben szabadtéri tüzeknél, egy alkalommal pedig közlekedési balesetnél avatkoztak be a tűzoltóegységek csütörtökön, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Egymásnak ütközött három személyautó csütörtök reggel Bátaszéken az M6-os autópálya 165-ös kilométerénél a Budapest felé vezető oldalon. A baleset helyszínére a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltók siettek, akik egy benzinüzemű gépkocsit áramtalanítottak, majd hőkamera segítségével átvizsgálták a járműveket. Az autókban összesen öten utaztak, egyikük könnyű sérüléseket szenvedett. 100 négyzetméteren égett az avar csütörtök délután Gerjen külterületén. A szabadtéri tűzesethez a paksi hivatásos és a faddi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik két vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Június 18-án tartotta évzáró rendezvényét az ASE legkisebb kosarasai tömörítő Atommanók csapata. Gelencsér Bercel Károly tavaly óta tagja az Atommanóknak, és rádiónknak arra a kérdésre, hogy milyen volt az Atommanók éve, ezt válaszolta.
3: Nagyon jó egyébként, meg sokat játszottunk, kosaraztunk, csináltunk jó sok feladatokat, meg néha voltak csíszes feladatok, nehéz feladatok, meg nem ettünk, jó sokat szórakoztunk.
2: A Csónakházban megrendezett rendezvényen az idény legjobbjai is elismerésre kerültek. Bercel azzal a szándékkal vágott neki a szezonnak, hogy megszerzi az egyik kupát.
3: Hát már tavaly elkezdtem, és akkor tudtam erről a kupás részről, és akkor már évele óta vissza akartam vágni, hogy ma megnyerjem az egyik kupát, vagy megszerezzem, és akkor úgy akartam, hogy most nem leszek beteg, meg elhittettem magammal, hogy vagyok pajzsom, és mindig kitartó váltam, és jártam.
4: Hogyan lehet megszerezni ezeket a kupákat?
3: Hát úgy, hogy sokat jársz, ügyes vagy, és hogyha pont a négy közül vagy szerencsés, akkor már tudod is megkapni a kupát.
2: Bercel elérte célját, bekerült ugyanis az év játékosai közé testvérével Vincével, Fér Botonddal és Jantyik Mersével egyetemben. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Reklám.
5: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
6: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár 1,5 méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
5: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk!

0: Szabadpéntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Megkezdjük e heti szabadpéntekünket. Én Harmad Gabi vagyok, és itt van velem a stúdióban műsorvezető társam Strasser Tamás.
2: Igen, itt vagyok. Sziasztok.
1: Hello, szia. És vendégünk is van, Balla Csaba politológus. Szia, Csabi.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. Sziasztok.
1: Na, örülünk, hogy eljöttél, Pécsről érkeztél hozzánk, és ugye hát nagyon régóta ismerjük egymást, úgyhogy gondoltam, hogy azért jó lenne tudni egy politológusnak a véleményét a jelenlegi eseményekről. És akkor kezdjük mindjárt az E7-nek az egyik legszignifikánsabb eseményével, ez pedig az, hogy jogtudósok is támogatják, ugyebár a Fidesz által tisztségbe emelt közjogi tisztségviselőknek a leváltását, itt ugye a Kúria, az Országos Bírói Hivatal, az Alkotmánybíróság Állami Számvevőszék, stb. Elnökéről beszélünk, így van, tehát ezekről az intézményekről, és azt írták egy levélben, amit többen is aláírtak, hogy ugyan példátlan lépés lenne, de kivételes indokból igazolható célok érdekében és megfelelő jogi eszköz alkalmazásával megtörténhet. Hát erről mi a véleménye egy egyébként vállalta jobboldali érzelmű politológusnak?
3: Hát ez igazából szerintem nem jobboldal és baloldal kérdése ennek a megítélése, hanem az, hogy lehet-e úgy jogállamot építeni, hogy felfüggesztik a jogállamot magát. Szóval igazából demokratikusan lettek megválasztva, mert a demokratikus szabályok szerint, az aktuális jogszabályok szerint lettek ezek a személyek megválasztva. Nyilván ugye azt nem elvitatva, hogy ugye az elmúlt 16 évben a Fidesznek folyamatosan kétharmados többsége volt a parlamentben. Nyilván nem egyeztettek, illetve évről évre egyre kevesebbet, majd a végén már semmit nem egyeztettek az ellenzéki képviselőkkel ezeknél a tisztségeknél, hogy kiket és hogyan és miképpen választják meg, de önmagában azért eléggé problémásnak érzem ezt a kijelentésüket.
1: Uh-huh. Egyébként én ebbe abszolút egyet tudok érteni, Tamás tudja rólam, hogy nekem ebbe a kérdésbe azért az a véleményem, ami egyébként egy alkotmánybírósági határozatban is benne van, hogy a jogállamot a jogállam ellenében nem lehet kiépíteni, tehát hogy igazából valóban nem egyeztettek, ahogy te is mondtad, és egyébként szerintem az ő részükről lenne pont ezért a kinevezésük körülményei miatt a korrekt lépés, hogyha ők maguk lemondanának, de egyébként viszont nyilván az a Fidesznek az eddigi kormányzását minősíti, hogy ők nem akartak tárgyalni ezeknek az embereknek a kinevezéséről senkivel, de akkor is jogszerűen választották meg őket egy kétharmados felhatalmazással.
2: Hát Hitlert szóval is, tehát ezt tudjuk, és működött is. Aha. Egy darabig, tehát azért ez a múltkori kolléga, aki alkotmányjogász volt?
1: Igen. Tehát ő is aláírta egyébként.
2: Igen?
1: Mészáros Gábor, igen.
2: Tehát azt gondolom, hogy a jog önmagában, ha a természettel ellentétes, és ugye erre nagyon sokszor hivatkoztunk, mert ugye az apa férfi, a rezsinő, nem, az anya nő, ami egyébként nem igaz, egyébként jobboldalú érzelmüként nagyon nem igaz, mert anyukám mindig azt tanította nekem, hogy attól, hogy megszülsz egy gyereket, nem válsz anyává. Anyává azáltal válsz, hogy úgy viselkedsz, és apává is azáltal változó. Erre most van egy fajik egyszerűsége, két láb rossz, négy láb jó leegyszerűsítése az anyának, az apának, mikor egyébként a természetjoggal alapvetően ellentétes, és azt mindenképpen megerőszakolja. Miközben értem egyébként, hogy ez egy ellenreakció volt azokra az elképzelésekre, de nem hozhatok rossz ellenreakciót. Tehát nem hiszek abban, hogy én ugye, hát a múltkor magyaráztam, én jogász vagyok, ezt ugye mindenki tudja rólam, de azt gondolom, hogy a tudományok között van hierarchia. És az, ami a matematikának nem felel meg, tehát a józanésznek, az nincs olyan tudomány, ami a matematika fölött lenne. Ez az én vélemény, mert az alapján lett összerakva az egész világegyetem, és hogyha bármit kiszedünk, az össze fog omlani. Nem bírja. Mi jogászok olyan szabályokat hozunk, amik évtizedekig elmennek a hülyeséggel, de a matematika nem fog olyan szabályt hozni, és most tényleg nem mert te nagyon jogosan szidod néha azt, hogy mi minden fölöslegeset tanulunk matematikából olyanok, akik később, tehát nem erről beszélek, hanem tényleg az, ami funkcionálisan működőképes. Én ezért mondom azt, hogy egy kicsit ez azért ennyiben necces, és nyilván el kell azon gondolkodni, mondjuk egy köztársasági elnök ennyire szépen udvarol mondjuk a miniszterelnöknek a születésnapja alkalmából egy évvel ezelőtt, akkor azért elgondolkodtató, hogy ha ennyire bálványozok valakit, akit korlátoznom kéne, akkor képes vagyok-e egyébként. Én nagyon szívesen végigjárnám az impeachment, mert én nagyon élvezném, mert azt gondolom, hogy szakmányban fogják hozni majd, amikor kiderül. Én gonosz vagyok, én azt gondolom, Orbán Viktor, és ezt többször elmondtam, csak olyan emberekkel dolgozik, akiket tud zsarolni. Tehát ezt már csak azt kell kitalálni, hogy pontosan mi az, ami ebben benne van. Tehát amikor látjuk, emlékszem, Patyira emlékeztek? Tehát azt a fajta szervilizmus, mielőtt őt ugye a választási gyorsan akart, bizottság...
3: Országos
2: irodának volt ugye a vezetője, majd egy olyan helyzetben hát kompromitálta a miniszterelnök, ami nekem volt kellemetlen, bocsánat érte, a Nexus 2 között, és utána azt hiszem megkapta a közszolgálati egyetemet, mint rektor. Hát én azt gondolom, hogy ezek érdekesek, és tényleg nem arról van szó, mert hogyha valaki jobboldali, akkor én hihetetlenül jobboldali vagyok, csak mivel már ez a jobboldaliság is sokszor okozott nekünk is gondot családilag, ezért azt gondolom, hogy az egyéni szabadság jogoknál többre semmit nem becsülök, mert már azt gondolom, hogy annyi helyen és annyi módon sértettük meg az emberi mi voltunkhoz való jogunkat, akár csak az elmúlt 100 évben.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabadpéntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Na jó, de azért itt ez a mondat szerintem nagyon fontos, és szerintem itt ez a kulcs, amiről beszélnünk kellene. Kivételes indokból igazolható célok érdekében. Ezt bármire rá lehet
2: húzni. Ez így van.
1: Bármire,
2: ez
1: bármikor, tehát hogyha ebben a helyzetben szerintem ebbe az irányba elmegy az ország, hogy emiatt módosítanak egy alaptörvényt, hogy eltávolítsanak egyébként jogszerűen, bár nyilván vitatható módon tisztségbe került tisztségviselőket, akkor igazából ezt bármikor meg lehet csinálni. És bárkinek a szubjektív döntése lehet, hogy mi az a kivételes indok, és mik azok az igazolható.
2: Hát igen,
3: meg ez Pandóra szerencéje igazából, mert innentől, azért mondom, hogy Pandóra szerencéje, mert innentől kezdve akkor jogosan merül fel a mostani ellenzék részéről a mindenkori kormánypárt irányába, hogy mivel vele nem egyeztet személyi kérdésekbe, akkor onnantól kezdve az illegitim.
2: Én azt gondolom, hogy hogy mondjam, tehát annyira dramati állapotban van az ország, hogy most hülyén hangzik, én nyilván azzal kezdeném, ha lenne mindenféle úri huncutságra idő, hogy egy alkotmányozó nemzetgyűlést vagy. Tehát én biztos, hogy úgy hirdetnék programot, hogy egy évig bizony a jogállamiságot a kétharmad rovására felfüggesztem. Egyszerűen azért, mert nem tudom garantálni, hogy meg fogok tudni egyezni az Unióval, és egyéb ilyen dolgok, de ezt én már többször feldobtam, hogy bizonyos, tehát egy én időt szabnék arra, hogy egy évig fogok, vagy nem tudom, én most mondtam valamit, így utána pedig alkotmányozni fogunk, egyébként megcsináljuk a dolgokat, és én biztos, hogy egyébként szabad kártyával, listáról biztos betettem volna néhány oknyomozó újságírót, mert ezt más országok egyébként megcsinálják, és akkor onnantól kezdve őt védi minden, ugye? És akár ellenünk is fel lehet ezt használni. Tehát ezek már olyan, hogy mondjam, hát Izlandon ez megtörtént, csak azért mondom, tehát nem
3: hát ez
2: kell.
3: Politikai döntéskérdések kitapnak a listára.
2: Igen, csak erre mondom én azt, hogy adott esetben ezeket meg lehetne úgy is csinálni, hogy mindenki érezze azt, hogy ez ideiglenes. Mert ugye az, hogy én mindent ráfogok a Fideszre, meddig? Rá lehet erre szokni, olyan, mint az ópium.
1: Igen, de én most ezt egyébként elborzadva hallgattam, amit elmondtál, de én inkább Csabit hallgatnám a véleményét.
2: De ez akkor is így van, amikor nincs itt a Csabi, tehát ez nincs olyan probléma.
3: Hát most az ugye, hogy egy évre felfüggeszteni a jogállamot,
1: szerintem ez nagyon durva. Egy jogesztó, nem hát, Tamás,
3: tehát mindenkinek szabad vélemény nyilvánítása.
2: Az interregnum az jobb egyébként?
3: De amúgy abban teljesen egyetértek, hogy összességében én azt látom, hogy teljesen kisiklott a 90-ben kialakított közjogi rendszer Magyarországon, és tényleg kell egy reset gombot nyomni. Uh-huh. Szóval azzal teljes mértékben egyetértek, hogy egy teljesen új alapokra kell helyezni a magyar államot. Uh-huh. Közjogilag teljesen újra kell építeni.
2: Hát és bocsássatok meg, csak hadd mondjak valamit, hogy tömegek vannak, akik a feljogosítva érzik a kétharmadot arra, hogy revansot vegyem, mert Magyarországon ez a zsákmánynyelv, és ez a nem is tudom, ez a bosszú elv, mert ugye hát mi, aki nyer, a másikat fel kell négyelni, nem? Tehát ez még mindig így volt. Tehát normálisan ez hagyománya van a magyarnak, nehogy már valaki azt mondja. Nincs erre jogunk, és én ettől borzadok el. Ezért kellene egy úgy, ahogy mondod, reset gombot nyomni, de a resetnek ebben az esetben nem fogsz másként, adsz egy időt, ameddig viszont valahogyan azt a gombot nyomkodni kéne.
1: Aha. Na jó, itt tartunk egy kis szünetet, és akkor a szünet után, a zene után, ha visszajövünk, akkor az államreformról is beszélünk, mert hogy Csabi is említette, hogy neki van egy olyan érzése, hogy valamiféle államreform következik, és akkor most kifaggatjuk, hogy mi az, amiben tényleg változni kéne.
0: Szabadpéntek Best of összeállítás most a Paks FM-en.

0: Szabadpéntek Best of összeállítás most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabadpéntek Strasser Tamással, Harmad Gabival és vendégünkkel, Balla Csaba politológussal. És ugye ott fejeztük be az előző blogban, hogy azt mondtátok, vagy azt mondtad Csabi, hogy szerinted is nyomni kellene a magyar államon belül egy reset gombot, és igazából az egész államot újra kellene gondolni. És ebben a tekintetben kíváncsi vagyok a véleményedre, mert ha jól tudom, akkor tényleg ilyen államreform hipotézisekkel is foglalkozol, hogy szerinted valamiféle államreform előtt állunk. Te miben gondolkodsz, vagy mi az, ami a te megérzésed, és szerinted hogyan kellene átalakítani a magyar államot?
2: Nagy vita van ugye arról most, hát nincsen vita, hanem sőt, nagy egyetértés kezd kialakulni. Én azt látom, hogy ugye közvetlen köztársasági elnök választást fogják előtérbe helyezni az országban. Hát ugye ez az alapja. De amúgy a választási rendszer teljesen újra kell húzni. Én azt mondom, hogy az egyéni választókerületi rendszert azt meg kell szüntetni, mert egyszerűen nincsen funkciója.
3: Támogatom.
1: Igen, a Tamás ezt
3: tudtam. Annyira kívülök.
1: Na tessék, itt van, megvan a két oldal.
2: És még a harmadik,
1: nemzeti minimum.
2: A harmadik, amit még mondanék, az az, hogy lehetséges, hogy egy felsőháznak a létrehozása nem biztos, hogy ördögtől való lenne, és ott pedig területi alapon kerülnének be a küldöttek, képviselők. Na.
1: Jó, de akkor ezt fejtsük ki, tehát mondod, hogy ugye a választási törvény ezeket, tehát hogy azért mik azok, tehát például a köztársasági elnök választás, közvetlen elnök választással együtt tudsz élni ezzel a gondolattal, vagy te ezt nem tartod jónak?
2: Én abszolút én egyetértenék vele, már csak azért is, mert az országgyűlési képviselő választásaink, azok már egy kvázi elnök választással alakultak az elmúlt 24 évben, igazából már nem nézik az emberek azt, hogy ki az egyéni jelölt, csak is kizárólag a kvázi miniszterelnök jelöltre szavaznak, aki igazából nincs is, mert ugye nem szavazunk miniszterelnökre a választásokon.
3: Ez egyébként zseniális, tehát hogy amikor mondják, hogy nem választotta meg senki, basszus, de mindenki miatta szavazott azokra az emberekre, ez annyira érdekes.
2: Szóval ez egy kicsit tisztába tenni ezt, hogy akkor az első polgárát az országnak. Helyette?
3: Mert nekem már nagyon régóta van egy...
2: Én a francia félelnöki rendszer tudnám elképzelni Magyarországon.
3: Ja, de nem úgy, most az egyéni képviselők helyett.
2: Én tisztán listás rendszer tartanék.
3: És ott például be lehetne ezt az első rendszert vegyesíteni a mostanival? Tehát, hogy mondjuk a területi listák lennének, ahova bárkit lehet tenni, és nem csak országos lista, de abból áll össze, és akkor mégiscsak közelebb hoztuk az egyéneket, jobban
2: hát
3: magához ért.
2: Hát abban az irányban mondjuk el lehet indulni, hogy van egy országos lista, illetve van mondjuk és mondjuk lenne még egy megyei lista.
3: Na ez volt ugye régen, igen. Plusz az egyéni.
2: Igen, de az egyéni én kivenném, mert nincs relevancia.
3: Én is ezt mondom, csak én területi alapon hoztam volna meg ezt a... Tehát így és nálam, hogy összes kapna plusz 10 mandátumot, hogy működjön tehát ne az legyen, hogyha nagyon kiélezett, akkor ahogy Magyarországon szokás, megveszünk egy-két képviselőt, és akkor dülöngélne a rendszer ide-oda. Nekem volt egy ilyen elképzelés.
2: Én egy összes kompenzációval
3: létezik
2: nem,
3: ilyen. Igen. Máshol részben, nem vegy tisztán. Nagyon érdekes. Én például egyébként valószínűleg azért, mert úgy vagyok megmérgezve, hogy én akkor jártam a jogi egyetemre, amikor az egész rendszer kialakult. 90-ben végeztem nem a jogi egyetemen, hanem a középiskolába, és utána, amikor kialakították ezt a rendszert, akkor az ottani alkotmány tanszéken ugye nagyon sokat magyarázták, hogy mi miért ezt a rendszert, és miért nincsen közvetlen köztársasági elnök, hogy ne legyen két pólusú a rendszer, és ezeknek mint most a lengyeleknél betartanak egymásnak, és nem működik a rendszer. És hát nézzük a németeknél, mert ugye régen nyugat-németeknél, az NSK ugye, most már csak az van, 47 óta van ez az ideiglenes alkotmány, ami alapján mi csináltuk az első alkotmányunkat, és érdekes, hogy soha nem volt ebből probléma. És egyébként ott is nagyon érdekes, hogy lehet, hogy nem közjogilag, de egy bizonyos Konrad Adenauer effektív, addig, ameddig a németek meg nem tanulták a demokráciát valamilyen szintig, hát azt lehet mondani, hogy diktátorként vezette az országot.
0: Szabadpéntek Best of összeállítás most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Hát tud működni.
2: Úgyhogy egy nagyon korrekt valaki volt, és Orbánnak a nem emiatt, a másokból is a kedvence volt, és tulajdonképpen ő úgy volt diktátor, hogy tanította a rendszert arra, hogy jó irányba menjen.
3: Na jó, de ez hol válik el egyébként egy politikusnál, hogy tehát ezt utólag tudod megítélni, most ezen az alapon lehetsz diktátor, tehát Orbán Viktorra is mindenki azt mondta, hogy diktátor, és mi van, hogyha pont ugyanezzel a céllal, érted? Szóval, hogy ez azért így nagyon képlékeny dolog, hogy az a történelem egy adott pillanatában valaki diktátornak tekintünk, és aztán utána eltelik x évtized, és akkor meg azt mondjuk, hogy hát tulajdonképpen ez csak addig volt, amíg a németek meg nem tanulták a demokráciát, szóval
2: nem, ők nem így élték meg, az átlag német nem így élte meg, a parlamenterek egyébként igen. Tehát erre mondtam azt, hogy olvastam valamilyen beszámolót, hogy azt írt az újságíró, vagy elemző, hogy még soha nem látott ilyen hangtalanul, simán, nem tudom én, több száz férfinek a gerincét eltávolítani. Tehát ugye, hogy ez pont arra működött, hogy egy kicsit olyan hajlékony volt a rendszer.
1: Én azt gondolom, hogy hogy igazából ugye a probléma az volt az elmúlt a rendszerváltás óta, hogy ugye elvileg a miniszterelnök az a parlamentnek felel politikailag. De mindig a győztes párt adja ugye a miniszterelnököt, kvázi egyszerűen nincs ellenőrzési funkció. És ez magába
2: és
1: hozta azt, hogy...
2: pártok se, igen. 26 fős a Tisza.
1: 29 azt hiszem, 29 hogy... Hát, igazából nem...
2: A párton belül nem lehet megbuktatni.
1: Igen. És az, hogy amúgy pont az a zsákmány szerzés, ami teljesen eluralkodott az elmúlt évtizedekben, és egyre súlyosabb és súlyosabb lett. Ugye,
2: Nokia-s dobozzal kezdtünk, aztán...
1: Nem is a pénzre gondolok most, hanem az államigazgatási igen. pozíciókra.
2: Hát de kettő után összefüggött hosszabb távon.
1: Hát hosszabb távon lehetséges.
2: Tehát, hogyha nem működik a közigazgatás, nem önálló, akkor...
1: Igen. És ez, hogy kéne húzni egy vonalat, hogy az alá nem megy a politikai elit. Hogy az állam, és amúgy visszatérnék arra, hogy kapna egy ösztes kompenzációt, aki megnyeri a választást egy arányos rendszerben, én pont azért nem adnék, mert amúgy Belgiumban simán elműködik az állam úgy, hogy nincsen kormány akár évekig.
2: Hát ez az izgalmas.
1: Akkor a skandináv államokban is simán van úgy, hogy egy-két évente váltják egymást a kormánykoalíciók.
2: Jó, de ott eleve nem kontraszelektált a közigazgatás. Hát nem zsákmány nyelven működik hát még
1: pont,
2: az is.
1: Igen, de pont ezt tudnánk ezzel kiküszöbölni. Hogy az államigazgatást úgy megteremteni, hogy
2: hát,
1: nem lehet belemenni
2: oda emberek,
1: alá.
2: Akik mondjuk a Magyar Egyetemről kikerülve funkcionális analfabéták és hirtelen felnőnek, és úgy fognak viselkedni.
1: Visszatértünk az oktatás problémájához, úgy látom.
3: Oktatás.
2: Hogy igen. Szerintem.
3: Igen, bocs.
1: Most én nem szeretném a magyar társadalmat ilyen szempontból minősíteni, de nyilván vannak problémák.
2: Bocs, te elmész, én itt maradok, tehát te történik meg.
3: Jó, de nem szabad ezeket elhallgatni, ez pont ugyanolyan most, ha már te ugye Baranya megyéből érkeztél, és ott volt a cserdi polgármester, a néhai cserdi polgármester, aki egyébként pont azért volt szerintem jó és sikeres, mert hogy nem hallgatta el azokat a problémákat, ami a cigány társadalom kapcsán ugye felmerült, és
2: nevén nevezte.
3: És szerintem pont ez az, hogy nem szabad egy ilyen műsorban sem azt mondani, tudom, hogy a népet leváltani nem lehet, de mi nem politikusok vagyunk, és pontosan azért fontos szerintem, hogy elmondjuk, hogy igenis, szembesíteni kell egy tükör a népnek, kell arról valakinek reflektálni arra, ami történik, hogy egyszerűen, ha ezen a szinten marad a kulturáltság, az oktatás, az edukáció, akkor ne várjunk nagyon jobb jövőt.
2: Itt jut eszembe az egyik kedvencedet, akit én nagyon ritkán szoktam kedvencnek nevezni, szerintem nem üti meg azt a színvonalat, egyébként Kossuth Díjas, hogy ugye nem biztos, hogy jót tesz neked, ha kiszolgálják az ízlésedet.
3: Igen.
2: Ugye?
3: Tehát,
2: és ezt nekünk kéne megtanulni, hogy az mindig gyanús, hogyha valaki annyira szociopata, hogy azt mondja, amit én hallgatni szeretnék, miközben ott van a kis közeged, senki nem tud vetíteni, tehát tudod, hogy ki a kipróbált, ki nem, és ott meg nem hiszed el.
1: Hát igazából, hogyha tényleg, most amitről én itt beszéltem, ugye az egy ideális világban lenne. Ma én sem gondolom, hogy Magyarországon le tudna zajlani mondjuk egy olyan nyílt pályázat, amiben mondjuk egy szakterületi helyettes államtitkárt szakmai alapon kiválasztanak, és utána azt mindenki békén hagyja, és teszi a dolgát. És igen, mert ez csak így tudna működni, hogy a zsákmányszerzés nem megy le erre a szintre.
2: Én konkrétan elmondok nektek valamit, én nekem határozott félelmem van, épp ezért, mert kevés a közigazgatásban a szerintem hosszú idő alatt kipróbált egyén, hogy egyébként ilyen mesztelen fenékkel bejöve a politikába meg lehet-e csinálni valamit úgy, hogy nincsenek meg ezek az oszlopok az egész rendszerben. Hát vagy tévedek? Megvannak?
3: Nem
1: szerintem
3: tudom,
1: nem hiszem, de hát elég komoly mennyiségű
2: jogszabályt meg
1: most föl.
2: Hát hogy lehet ennyi jogszabályt meghozni jól, átgondoltan, és most nem a kodifikációról van szó, hanem szellemiségében, hogyha egyébként azok, akik ebben vannak, és el tudják mondani, én jövök egy hülye ötlettel, ugye tudjuk, hogy az összes válságot egyébként azok a

0: van, tehát én sokat gondolok magamról, de ezt azért elég hamar megtanították, hogy mit, biztos van olyan egy legáv, aki jobban tudja azt az egy területet. Lehet, hogy az összeset nem, de darabonként felszeletelve. Igen, tehát azt kéne megkeresni.
1: Hát igen, igen. De egyébként most, ahogy így ezt így levezetted, meg elmondtad, szerintem azért olyan ember... Igen, lehet, hogy ez a mai műsornak a kicsengése. A mai műsornak is, mert ugye Pető Péterrel is ez volt a kicsengés, hogy mind meghalunk. Na jó, nem, azért nem, majd valami pozitívabban fogjuk zárni a mai
0: műsort. Figyelj, annál nem kell pozitívabb, hogy ennek ellenére tépjük a szánkat, és teszünk fel ajánlásokat, hogy hogyan lehetne jól csinálni.
1: És senki nem
0: nagyobb hallgat. Alázat, helyes önértékelés, tanulni vágyás, és akkor szerintem előbb-utóbb összejön.
1: Így van.
2: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk a szabad péntekkel. Itt van velem Strasser Tamás, én Harmad Gabi vagyok, és vendégünk pedig Balla Csaba politológus, akivel hát a közélet legfontosabb történéseiről beszélünk, és az egyik legfontosabb történés a héten ugye elfogadta a parlament azt a korlátozást, azt az alaptörvény módosítást, ami ugye bekorlátozza, hogy 2 cikluson keresztül lehet valaki mindösszesen miniszterelnök, és a legfrissebb hír egy órával ezelőtt a Sándor Palota közzétette a közösségi oldalán, hogy Csúlyog Tamás megvizsgálta ezt az alaptörvénymódosítást, és igazából eljárási követelményeket megvizsgálta, annak megfelelt, és ennek megfelelően aláírta, és elrendeli a magyar közlönybe való közzétételét. Ez most meglepetésként hat?
2: Kinek?
1: Nektek.
3: Nekem nem.
1: Nekem. Nem?

0: De hát ugye eddig az volt a kommuniké, legalábbis én azt vettem ki itt a Tiszának sokszor a megnyilvánulásaiból, hogy Súlyog Tamás mindent akasztani fog, Súlyog Tamással nem lehet együttműködni, és most Súlyog Tamás aláír valamit, ami hát persze most nem őt érint, és nem a köztársasági elnöki pozícióra vonatkozik, ami nyilván nem, megint egy más kérdés lenne, hogy mi van akkor, amikor az a módosítás kerül elé, mondjuk, de most akkor itt mi történt? Akkor ez most eddig nem volt igaz, amit a Tisza mondott, vagy igaz volt, csak nem erre vonatkozott?
1: Hát kommunikációs narratíva építés volt ez a Tiszától, hogy megalapozza azt, hogy a Súlyog Tamást ugye a Magyar Péter miniszterelnök úr ugye folyamatosan lemondásra szólítja föl, és ugye ez egy része annak, hogy tudják azt mondani, hogy azért kell menni a Súlyog Tamásnak, mert ő majd nem fog semmit aláírni azt, amit a parlament elfogad. Hát most ez egy kicsit léket kapott, de még ez összességében szerintem nem jelenti azt, hogy a Tisza visszafonulót fújna ebben a kérdésben.
2: Na, de abban, hogy mondjuk Orbán Viktor ősszel vissza tudjon jönni, ez mennyire jelentős tétel?
1: Nem tud visszajönni össze semmiképpen
2: sem. Én szerintem nagy tételbe fogadnak itt még emberek, hogy lesznek itt még olyan válsághelyzetek, és nem tudja megugrani a Tisza a problémát. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor azért maradt még mindig pártelnök is, mert azért arra számítanak, hogy nem fog tudni a Tisza azon a káoszon, 7%-os költségvetési hiány van, nem működik a közigazgatás bizonyos szempontból. Tehát amiket az előbb beszéltünk, én azt gondolom, azok vissza tudnak ütni akár össze. Hát benzinár, még egyszer Trump támad egyet, a Hormuzi szoroson.
1: Szerintem annyira stabil amúgy a parlamenti többség, illetve magában a kormányzatnak a támogatottsága a parlamenten belül, ami ha bármilyen kataklizma jön, a 4 évet akkor is kihúzza.
2: Nem biztos. Volt taxisblokád, arra ti nem emlékeztek, volt 2006, tehát én azt gondolom Magyarországon azért ezeket bizonyos feltételek mellett elő lehet idézni.
1: Igen, de egyik után se bukott meg a kormány.
2: Igen.
0: Ez igaz.
2: Ez igaz.
0: Igazad van.
2: De mind a kettő után onnantól kezdve már csak vegetál.
1: Ez így van.
2: Na most innentől kezdve ugye, tehát én azt gondolom, hogy ha bármelyiknek lett volna esze, és a történelmi tapasztalatok, akkor egyből le is mond.
1: Igen, de ugye pont azért, mert igazából a közvélemény kutatások mondjuk 2006-ban az MSZP-nek egyáltalán nem látszott meg a támogatottságán az, hogy kiderült az összödi beszéd.
2: Hát ez igaz, de miután végigherélték az SZDSZ-t, vagy hogy mondja. Hát
1: igen, amikor tehát 2009-re azért sikerült megoldani.
2: Így van, tehát azt hiszem, hogy még utána is, vagy hát ez már egyébként a 98-as vereségre vonatkozott, ott ugye szintén meg eljátszották ezt a sztorit, hogy annyira sikerült aprítani a koalíciós partnert, hogy abban mi is beledöglöttünk már, hogy a másik, tehát én azt gondolom, én el tudom képzelni. Tehát én azt gondolom, Orbán Viktornak még mindig, és ők szerintem tényleg válságra játszanak, és nem vagyunk attól annyira messze. Tehát nem lehet tudni, hogy ma mi van a világban.
1: Hát igen, az biztos, hogy nagyon turbulens a nemzetközi politika, meg a nemzetközi gazdaságnak a helyzete. Napról napra változik éppen, hogy Trump hogy kelt föl, megtámad egy országot. Nem tudjuk, hogy mi történik, nem tudjuk, hogy mi történik holnap.
2: De te most komolyan azt gondolod, most ne értsél félre, hogy a Fidesz nem játszik erre? Tehát ő elfogadta, hogy 4 évig nem lesz itt vissza? Vagy Orbán Viktor?
1: Én szerintem igen.
0: Mondjuk én ebben azért vitatkoznék, mert az Indexnek adott interjújában pedzegette azért a miniszterelnök ezt a ki tudja, mi lesz majd szeptemberben, meg vagy a világban mi lesz.
2: Nekem meggyőződésem, hogy
1: pedzegette, erre játszik. Pedzegette, de nagyon, ő is nagyon jól tudja szerintem, hogy azért ez nem olyan...
2: Tudta, csak nem sejtette.
1: ez nem egy sétagalop valahogy megoldani azt, hogy egy előrehozott országgyűlési választás legyen Magyarországon. Aha. Azért az...
2: Hát ő azzal is elégedett lenne egyébként, hogyha a név felkiáltása visszahívná. Mert ő mennyi mindent megoldott már problémát, és akkor kell egy kipróbált
0: ember. Egy harcedzet.
1: Azért szerintem ahhoz tényleg egy kataklizmának kell történnie, hogy ez így visszaforduljon a visszájára.
2: Én azt gondolom, hogy a volt miniszterelnök úr erre évek óta játszik, és lehet, hogy neki van egyébként igaza, mert tényleg, ahogy mondani szoktuk, már megérett a világ arra, hogy elpusztuljon. Én legalábbis mindig ezt láttam a ténykedésbe, és talán ezért nincsen, mit tudom, WC-papír a kórházakban, mert ahhoz képest, hogy itt mi lesz világégés, ez nem egy akkora probléma.
1: Nyilván, hogyha világégés lesz, akkor ez tényleg nem probléma, hogy van-e szappan a mosdóba.
2: Tehát én akkor mindjárt fel is mentettem, aki én vagyok a legjobb fej vele.
0: Na, jó. Csabinak adjuk, hogy elmondja a véleményét.
1: Nem. Én továbbra is tartom azt, hogy szerintem nem opció egyelőre hozott választás. Uh-huh. És abban sem vagyok meggyőződve, hogyha mondjuk a Tisza elszenved egy nagyon komoly népszerűség csökkenést, akkor ez természetes, hogy a Fidesz felé menjen. Uh-huh. Mert azért a Fidesz brand szerintem elég komoly sebeket kapott ebben az elmúlt két évben, és nem vagyok meggyőződve róla, hogy nem mondanám, de béke, jó, de hogyha mondjuk háborús helyzet van, vagy kataklizma, az mindig a kormányt erősíti.
2: Hát a kiszámíthatóságot, igen, tehát az állandóságot.
1: Az mindig a kormányzó pártot fog erősíteni, szerintem legalábbis.
2: Hát, kivéve akkor,
1: hogyha mondjuk ő durantja be azt a válságot, szóval mondjuk, nem tudom, hadat üzenünk valakinek.
2: Szlovákoknak.
1: Nem akartam.
2: Körülveszél magával magát.
1: Igen. Szóval, hogyha hadat üzenünk valamelyik országnak, akkor nyilván akkor azért a népharag valószínűleg akkor elsöpörheti őket, de azért ennek nem nagy valószínűségét lát.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
3: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján. Mint mondta, az Európai Parlament elnökével, Roberto Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja ennek az eljárásnak a lezárása volt. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Az elmúlt napokban egy olyan kezdeményezés indult Tamásiban, amely az alpolgármesterek elmozdítását célozza lakossági aláírásgyűjtés útján. A város polgármestere Facebook bejegyzésben reagált az ügyre. Porga Ferenc úgy fogalmazott, Tamási vezetése nem egyének politikai ambícióiról, hanem a mindennapi munkáról, a fejlesztésekről és a stabilitásról szól. Az alpolgármesterek az önkormányzat vezetésében fontos feladatokat látnak el, akiket szakmai felkészültségük, eddigi eredményeik és a város iránti elkötelezettségük alapján a képviselőtestület választott meg erre a feladatra. Ezt követően Porga Ferenc kifejtette az alpolgármesterek eddigi eredményeit, melyeket a település hasznára fordítottak. Állítása szerint Széles András immár 20 éve alpolgármesterként szolgálja a közösséget, ez idő alatt elévülhetetlen érdemeket szerzett a város infrastrukturális fejlesztésében, a sikeres Európai Uniós pályázatok koordinálásában, valamint a helyi gazdaság és a munkahelyek megerősítésében. Mellette Cseresznyés Balázsra képviselőként és alpolgármesterként is mindig biztos pontként számíthattak a helyi sportegyesületek és civil szervezetek. A városvezető hangsúlyozta, a törvényi szabályozás egyértelmű, az alpolgármesterek felmentése vagy megbízatásuk visszavonása kizárólag a képviselőtestület jogköre, amelyet politikai kampányok nem írhatnak felül. Nyilatkozata zárásaként arra kérte a lakosokat, hogy őrizzék meg a városra jellemző békét és nyugalmat, és a jövőben a közös munka, valamint az együttműködés útját válasszák.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Június 18-án tartotta évzáró rendezvényét az ASE legkisebb kosarasai tömörítő Atommanók csapata. Gelencsér Bercel Károly tavaly óta tagja az Atommanóknak, és rádiónknak arra a kérdésre, hogy milyen volt az Atommanók éve, ezt válaszolta.
5: Nagyon jó egyébként, meg sokat játszottunk, kosaraztunk, csináltunk jó sok feladatokat, meg néha voltak csíszes feladatok, nehéz feladatok, meg nem ettünk, jó sokat szórakoztunk.
4: A Csónakházban megrendezett rendezvényen az idény legjobbjai is elismerésre kerültek. Bercel azzal a szándékkal vágott neki a szezonnak, hogy megszerzi az egyik kupát.
5: Hát már tavaly elkezdtem, és akkor tudtam erről a kupás részről, és akkor már évele óta vissza akartam vágni, hogy ma megnyerjem az egyik kupát, vagy megszerezzem, és akkor úgy akartam, hogy most nem leszek beteg, meg elhittettem magam, hogy van egy pajzsom, és mindig kitartó váltam, és jártam.
6: Hogyan lehet megszerezni ezeket a kupákat?
5: Hát úgy, hogy sokat jársz, ügyes vagy, és hogyha pont a négy közül vagy szerencsés, akkor úgy már tudod is megkapni a kupát.
4: Bercel elérte célját, bekerült ugyanis az év játékosai közé testvérével Vincével, Fér Botonddal és Jantyik Mersével egyetemben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a Paks FM.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Például amerikai kutatók kísérleteznek egy textíliával, amelyből egy kabátot készítettek, amely képes a levegőből vizet kiszűrni, amiből aztán ivóvizet lehet készíteni, ezzel biztos, hogy fogunk foglalkozni. A Microsoft szerint az új AI adatközpontok hűtése annyi vízfogyasztást jelent majd, mint egy egyszerű étteremé, vagyis drasztikusan kevesebb vízfogyasztást ígér a tech óriás, úgyhogy vizes témákban mindenképpen fogunk utazni, de a mesterséges intelligencia kapcsán arról is szó lesz, hogy mérhető és makacs jelenség lett a mesterséges intelligenciával gerjesztett írástudatlanság. A csökkenő rovarlétszám veszélybe sodorja az életünket, egy nagyon érdekes kutatási eredményt hozok majd, és a futball VB-ről is szó lesz újra tudományos magazinunkban. Múltkor foglalkoztunk a futball VB labdájával, amely ma már egy okos labda, a belsejében egy szenzor található, amely többek között másodpercenként több száz adatot képes rögzíteni. Most pedig a szakértők abból a szempontból vették elő az idei VB-t, hogy bizony ez a futball VB a legszennyezőbb, amit valaha megrendeztek. Konkrét adatokkal és számokkal fogjuk mindezt tudományos szempontból alátámasztani, úgyhogy ezek lesznek többek között a témáink, de mindenek előtt egy érdekességgel, méghozzá hazai tudományos hírrel kezdünk. Gyógyszermentes fájdalom kezelés VR szemüveggel. Ki hallott ilyesmiről? Nos, a One alapítvány, a Bethesda Gyermekkórház közös, virtuális valóságra épülő komplex fájdalomcsillapító programja már a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján és a szombathelyi Vas vármegyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórházban is elérhető. A hálózat bővülés egy olyan mélyreható szemléletváltást képvisel, amely a modern gyermekgyógyászatban egyre erőteljesebben érvényesül. A gyógyszeres ellátás mellett a félelem és a szorongás tudatos, intézményesített kezelése is a gyógyítás elválaszthatatlan részévé válik, írja a HVG tudományos rovata. A programhoz csatlakozó kórházak és a One alapítvány közös sajtótájékoztatón szakemberek számoltak be a program eddigi tapasztalatairól, az érdeklődők pedig a VR eszközök működését is élőben megtekinthették, de hogy egészen pontosan miről van szó, a legtöbb gyermek számára egy vérvétel, injekció vagy akár egy egyszerű vizsgálat nem csupán fizikai kellemetlenséget jelent, az ismeretlen környezet, a várakozás, a korábbi rossz tapasztalatok vagy a beavatkozástól való félelem sokszor legalább akkora terhet jelent, mint maga a fájdalom. A szakemberek szerint ezek az élmények hosszú távon is nyomot hagyhatnak, hozzájárulhatnak az orvosi kezelésektől való szorongáshoz. Viszont a virtuális valóságra épülő fájdalomcsillapító eljárás ma már nemzetközi, elsősorban angolszász területeken széles körben elterjedt, Magyarországon azonban csak nemrég kezdtek el foglalkozni ezzel. No de hogy kell mindezt elképzelni? Képzeljük el azt, hogy egy 10 éves forma gyermektől vért vesznek, de mielőtt megkezdik a vérvételt, tulajdonképpen kap egy úgynevezett VR szemüveget, amellyel úgymond belefeledkezhet mondjuk egy gyönyörű táj felett való repülésbe, miközben a vérvétel észrevétlenül pillanatok alatt megtörténik. A virtuális valóságon alapuló fájdalommenedzsmentről számos tudományos publikáció született. Magyarországon ezt az eljárást elsőként a One alapítvány programja alkalmazza ilyen komplex formában.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Box FM.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A következőkben a vízhiánnyal és az azzal kapcsolatos új reménysugárral is foglalkozni fogunk. Egy biztos, évek óta fogyatkoznak a föld alatti vízkészletek. A NASA térképe szerint Magyarország és Európa jelentős része is a rendkívül száraz, úgynevezett vörös kategóriában található. A legsúlyosabban érintett területek egyébként, ha az egész földbolygót nézzük, Európa déli része, Olaszország keleti partvidéke, Spanyolország és Ciprus folyamatosan küzd a nyári aszályokkal és a csökkenő talajvízszinttel. Az Egyesült Államok délnyugati részén a túlhasználat és a klímaváltozás miatt a kulcsfontosságú víztározók és folyók szintje kritikusan alacsony, ezen kívül pedig Közép- és Dél-Afrika egyes részei a súlyos területek, illetve vízhiányos területek. Itt elsősorban a gazdasági vízhiány dominál, vagyis az infrastruktúra hiánya miatt nem jut a lakosság tiszta ivóvízhez. Hogy honnan lesz vízünk, illetve vízük unokáinknak és dédunokáinknak, nos, ezzel folyamatosan foglalkoznak a kutatók, és egy egészen elképesztően új ötlettel, illetve találmánnyal rukkoltak elő amerikai kutatók, akik egy speciális textíliát készítettek, amely állítólag képes kiszűrni a levegőből a vizet. Ezzel egyébként szintén nagyon sok kutatási terület foglalkozik, hogy a levegőből hogyan lehet a vizet kiszűrni. A mérnökök azon dolgoznak, hogy olyan eszközöket fejlesztenek, amely tehát a levegő nedvesség tartalmát képes megkötni, és abból majd iható minőségű vizet lehet előállítani. A megoldás életmentő lehet, ám van vele egy nem is kis probléma. Az ilyen készülékek általában nagyok, és valamilyen külső áramforrásról működnek, így nem olyan könnyű őket akárhol használni. A Texasi Egyetem kutatói ezért most egy új megoldással álltak elő, írja a HVG tudományos rovata. Egy speciális textilt alkottak, amelyből kabátot lehet készíteni, ami képes arra, hogy kiszűrje a légkör nedvességét. A textil különlegessége, hogy az összegyűjtött vizet cserélhető tartályokban gyűjti össze, ahelyett, hogy elnyelné azt. Kate Johnston, a tanulmány társszerzője szerint a megoldás nem csak laboratóriumi körülmények között működik, a mobilitásának köszönhetően bárhol bevethető. Az összegyűjtött vizet egy speciális tartályba helyezik, ami hő segítségével készít belőle valóban iható vizet. A fejlesztés a mérnökök szerint napi 400, illetve 900 milliliter víz közötti mennyiség előállítására alkalmas, attól függően, hogy milyen párás a levegő. Ez alapvetően egyébként nem tűnik soknak, legalábbis ha azt nézzük, hogy a napi ajánlott folyadékfogyasztás egy felnőtt ember számára nagyjából 2 liter, függően persze attól, mekkora testsúlyról van szó, ám némi optimalizálással ez sem tűnik elérhetetlen mennyiségnek. A szakemberek szerint, ha a textíliából nem csak kabátot, hanem hátizsákot vagy sátrat is készítenek, gyakorlatilag megoldottá válik az ivóvíz helybeni előállításának a problémája egy teljesen átlagos sátrazás alatt. Jól hangzanak és némi optimizmusra adnak okot az ilyen jellegű friss hírek, miközben folyamatosan arról hallunk, hogy például a mesterséges intelligencia adatközpontjai is milyen mennyiségű vizet használnak fel. Ezzel fogunk hamarosan foglalkozni, ugyanis a Microsoft egy legutóbbi technológiai konferencián bemutatott egy teljesen új eljárást, amely csökkentheti az adatközpontok vízigényét, mivel nagyon sokat foglalkozunk tudományos magazinunkban az adatközpontokkal. Vegyük át egy kicsit, hogy egészen pontosan miről is van szó. Az adatközpontok számítógépes rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó komponensek elhelyezésére és üzemeltetésére kialakított létesítmények. Ezek a komponensek rendszerint magukba foglalják a távközlési rendszereket és a kommunikációs kapcsolatokat is, magát az áramforrást, az adattárolókat, légkondicionáló és tűzvédelmi, valamint biztonsági rendszerük is van. A nagy adatközpontok ipari méretű üzemek, amelyek egy kisváros elektromos fogyasztásával rendelkeznek, és néha jelentős légszennyezést jelentenek a dízelmotorok kipufogó gázával. Szóval az adatközpontokkal foglalkozunk mindjárt.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.

0: FM. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újra és újra előkerül az adatközpontoknak az ügye, most már elsősorban környezetvédelmi szempontból óriási vízfogyasztást igényelnek ezek a központok, állítják a kritikusok, a szakértők viszont néha mást mondanak. Most például a Microsoft szerint az új mesterséges intelligencia adatközpontok hűtése csupán annyi vízfogyasztást igényel majd, mint mondjuk egy átlagos étterem. Így tulajdonképpen látványos ígérettel próbálja hűteni az AI adatközpontok körüli környezetvédelmi kérdések parázsvitáját a cég, írja a PCV Plus, de a kritikusok szerint nem az új megoldásokkal van a baj, hanem az 500 régivel. Egyébként az, hogy az AI szemetet termel, csak egy probléma. Emellett valóban elképesztő a víz és energia éhsége. A Microsoft vezérigazgatója Satya Nadella egy idei fejlesztői konferencián beszélt arról, hogy a vállalat új AI adatközpontjai már egészen más logika szerint működnek, mint a korábbi, rengeteg vizet elpárologtató létesítmények. A kulcs a zárt hűtőkör, amelyet az építéskor feltöltenek, majd a rendszer ugyanazt a vizet keringteti tovább, ahelyett, hogy folyamatosan friss vízkészletet használna el. A vezérigazgató azt állítja, hogy az új megoldással egy teljes év alatt nagyjából annyi víz fogy el, mint amennyit egyetlen egy helyi étterem használ el egy év alatt. A szakértők szerint ugyanakkor az AI adatközpontoknak azért óriási a vízigényük, mert a modern GPU klaszterek sokkal sűrűbbek és melegebbek, mint a hagyományos szervertermek, ezért a hűtésük is nehezebb. Viszont úgy tűnik, hogy a Microsoft új rendszere valóban úgy van tervezve, hogy a folyadék hőcserélőkön keresztül vegye át a szerverek által termelt hőt, majd egy hűtőegységen át lehűlve visszakerüljön a körforgásba. A Microsoft egyébként ezt a megoldást a Wisconsini AI adatközpontjánál vezette be látványosan, és saját bemutatása alapján ez már nem egyszerűen egy újabb szerverterem, hanem egy kifejezetten AI terhelésre tervezett, nagy sűrűségű infrastruktúra, ahol a hűtés több mint 90%-át, tehát zárt folyadékhűtés adja. A maradék hűtési igényt egyébként elsősorban külső levegővel oldják meg, extra vízre pedig csak a legmelegebb körülmények között lehet szükség. És hogy miért olyan fontos mindez a világ számára? Nos, a ChatGPT 2022-es debütálása óta robbanásszerűen nőtt az adatközpontok száma, a figyelem pedig ezeknek a létesítményeknek a környezeti hatásaira fókuszál. És hogy egy-két adattal is szolgáljak, az Egyesült Államokban az adatközpontok napi 300 ezer és 4 millió gallon víz közötti mennyiséget használhatnak fel a bennük található számítógépek hűtésére. Csak az USA-ban, egyes régiókban az AI központok vízigénye elhasználja a helyi vízellátás 25%-át nyilván. Ennek nem örülnek a helyi lakosok. És hogy miért fogyasztanak sok vizet az adatközpontok? Nos, a vízfelhasználás esetükben többféleképpen történik, de a legjelentősebb a közvetlen vízfogyasztás. A víz helyi forrásokból, például vízkezelő üzemekből érkezik, és hűtőtornyokban kerül felhasználásra, ahol elpárolog, miközben hőt ad át a levegőnek. Az elpárologtatásos hűtési rendszerek egyébként rendkívül hatékonyak és energiatakarékosak. Egy gallon víz elpárologtatása percenként például körülbelül 1,5 megawatt számítógépes teljesítmény hűtésére elegendő, azonban a víz 70-80%-a elpárolog, és kikerül a helyi vízkörforgásból. Ez különösen problémás olyan száraz éghajlatú régiókban, ahol a vízhiány már eleve fennáll.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb érdekességgel folytatjuk, mérhető és makacs jelenség lett a mesterséges intelligenciával gerjesztett írástudatlanság. Újabb oktató írt arról cikket, hogy végzős tanítványai szó szerint nem tudnak olvasni, de állítólag ez a jelek szerint nem sok mindenkit zavar, hiába jelennek meg sorra a problémára figyelmeztető tanulmányok, írja a bitport.hu. A The Chronicle of Higher Education című lapban megjelent cikkben egy irodalom és írásoktató arról számol be, hogy egyetlen tanítványa sem volt képes végigolvasni az általa kiosztott 20 oldalas cikket. Tyler Jack szerint ez még egy évtizeddel korábban sem jelentett volna semmi problémát, a mostani diákok viszont arra panaszkodtak, hogy folyamatosan elvesztették a fonalat, miről is szól valójában a dolgozat. A szerző felidézi, hogy egy 2024-es országos felmérés alapján a 17-18 éves végzősök olvasási pontszámai a legalacsonyabb szinten voltak az 1992 óta végzett értékelések között, sőt, a 12 osztályosok közel harmada az alapszintű minősítést sem érte el, vagyis ezek a diákok egyszerűen nem tudnak általános következtetéseket levonni a szövegben explicit módon bemutatott fogalmak alapján. A Futurism beszámolója ezzel kapcsolatban egy másik felmérést is idéz, amelynek értelmében a negyedik osztályosok alig 30%-a tanult meg folyamatosan olvasni. Jet szerint pedig mára egyértelművé vált, hogy nem a tanárok megérzéseiről van szó, hanem mérhető generációs összeomlásról, ami a folyamatos írás és olvasási képességet illeti. Tyler Jack szerint az oktatás mindenre improvizációval és kimerültséggel reagál a szükséges strukturális átalakítások helyett. A generatív mesterséges intelligencia széles körű elterjedésével a probléma már a felsőfokú tanulmányok során is tapasztalható, az oktatók helyzetét pedig tovább nehezíti az egyetemek együttműködése a tech vállalatokkal a hozzáférés biztosításában, hiszen rájuk hárul a feladat, hogy kitalálják, hogyan kellene kezelniük a mesterséges intelligenciát. Ezek után, mondják a szakértők, az sem véletlen, hogy egyre több kétség támad a mesterséges intelligencia oktatási eszközként való felhasználásával kapcsolatban. A Futurism szerint jellemző, hogy néhány jelentős tanulmány egyikét, ami a ChatGPT tanulási teljesítményre való pozitív hatását igazolta volna, a múlt hónapban egyszerűen visszavonták. Ezzel szemben sorra jelennek meg azok a kutatások, amelyek az AI túlhasználat kapcsolatáról szólnak, a kritikus gondolkodás károsodásával vagy a memória gyengülésével. Egyre több tudós erősíti meg azokat az aggodalmakat, amelyek szerint nem tesz jót az agyműködésnek a generatív algoritmusok általános alkalmazása. A pakisztáni FAST magánkutató egyetem professzora pedig már több mint két évvel ezelőtt arról közölt adatokat, hogy a mesterséges intelligencia chatbotok rossz alkalmazása az oktatásban a kóros halogatás kialakulásához, emlékezetvesztéshez vagy a tanulmányi eredmények romlásához vezet. A friss felmérések azt is megmutatják, hogy a ChatGPT-t esszéírásra használó diákok alacsonyabb agyi aktivitást mutatnak a kreativitásért felelős területeken, mint azok, akik hagyományos kereséssel vagy anélkül próbálják megoldani a feladatokat. A mesterséges intelligencia használók 83%-a ráadásul egyetlen sort sem tud idézni saját újonnan írt esszéjéből. A probléma gyökere egyébként nem a mesterséges intelligencia, és nem is az okos telefon, hanem általában a digitális figyelemelterelés. Miközben a felnőttek is a zavaró online impulzusokra panaszkodnak a munkahelyükön, el lehet képzelni, hogy milyen hatással van ugyanez a 10-18 éves gyerekek tanulására. Nem lehet eleget beszélni mindenről, abba is hagyom, viszont jó tanáccsal is jövök, így a hír végén. azt szokták mondani, nem a mesterséges intelligencia és a technopesszimizmus a megoldás, hanem az online, illetve digitális tér és az AI használata mellett beszélgetés embertársainkkal és hagyományos könyvek olvasása.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Paks FM.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A csökkenő rovar létszám veszélybe sodorja az életünket. Lehet, hogy hallottunk már erről, de egészen pontosan mit mond a tudomány mai állása ezzel a témával kapcsolatban? Ugyanis most először sikerült bizonyítani a kapcsolatot a biológiai sokféleség csökkenése és az emberi egészség romlása között, írja a National Geographic. A biológiai sokféleség nem valami úri huncutság, amit a sötét zöldek hajszolnak jó dolgukban. Ez egy olyan érték, amelynek hasznát az emberiség közvetlenül is megérzi, és amint az egy új kutatásból kiderült, a hiányát még annál inkább. A Nature hasábjain közzétettek szerint a sokszínű beporzó közösség anyagi hasznot és egészséges táplálékot biztosít. Ha kevesebb vad beporzó él körülöttünk, akkor az élelmiszerekből szerzett tápanyagok, vitaminok mennyisége, valamint a gazdálkodók bevételei is csökkennek. A kutatást egyébként a Bristoli Egyetem ismertette. A szakemberek Nepálban végeztek felméréseket, 10 kis vidéki faluban, ahol a lakosság kistermelői gazdálkodásból él. Egy éven át mérték 776 fő szociális, gazdasági, egészségi, valamint tápláltsági állapotát, az, hogy miből szerzik be a napi élelmüket, vagyis mit esznek, és azt is, hogy honnan kerül mindez az asztalukra. A kutatók egy éven át fel tudták mérni az itt élők szegénységét, és azt, hogy jól vagy rosszul tápláltak-e. Ezen felül a vegetációs időszak során a térség rovarain található pollent is vizsgálták, valamint természetesen magukat a rovarokat. Ezzel a munkával fel tudták térképezni azt, hogy miféle rovarok is járulnak hozzá konkrétan az élelmiszernövények termeléséhez. Az eredmények az elsők a világon, amelyek a vizsgálatok alapján összetudták kapcsolni a biodiverzitást

0: faj egymagában az elfogyasztott A-vitamin 7%-áért, a B9 vitaminnak és a kalciumnak pedig 5-5%-áért volt felelős. A legfontosabb beporzók mind a 10 faluban ugyanazok voltak. A vizsgált falvakban egyébként az emberek élelmének mindössze 18%-át adták a beporzók segítségével termelt növények, azonban ezek adták a mikrotápanyagok igen jelentős részét, például az E-vitamin 78%-át. A nagyfokú szegénység és az alultápláltság már most sajnálatosan nagy arányú volt a vizsgált lakosságban. Jelenleg egyébként a világ lakosságának negyede szenved ezen okból az úgynevezett rejtett éhezéstől, vagyis a minőségi alultápláltságtól. A kutatócsoport tagjai egyetemi és civil szervezeti közreműködéssel már most elkezdték segíteni a gazdálkodókat gyakorlati módszerek ismertetésével. Ezek révén egy közösség tagjai megőrizhetik a biológiai sokféleséget, helyreállíthatják a beporzók sokféleségét és létszámát, így a saját bevételeiket és az egészségüket is. Nepál már egy beporzó barát mezőgazdasági stratégiát is bevezetett a szakemberek segítségével.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Yeah!
1: Ez a Paks FM.
2: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
0: Magazinunk legvégén jöjjön az a hír,

0: még ígértem, a futballvilágbajnokság tudományos szempontból legutóbb körbejártuk a futball VB labdáját, abszolút tudományos szempontból megtudtuk, hogy az idei futballvilágbajnokságot bizony okos labdával játsszák a futballisták. Egy olyan szenzor van a labda belsejében, amely több száz momentumot képes egyetlen egy másodperc alatt rögzíteni és elemezni. Most egy egészen más témát vettek elő a tudósok, illetve a szakértők a foci VB-t környezetvédelmi szempontból vették korcső alá, és megállapították, hogy bizony ez lesz a legszennyezőbb futball világbajnokság, amit valaha is megrendeztek. Várhatóan több mint kétszerese lesz az úgynevezett éghajlati lábnyoma, mint a legutóbbi katari VB-jé. Ezt a Reuters Greenlee elnevezésű széndioxid kibocsátási platform becslésére hivatkozva állítják. Nem nehéz elképzelni egyébként a negatív rekordot, miután a résztvevő csapatok és a lejátszott mérkőzések száma is rekordot dönt. 48 csapat vesz részt az idei VB-n, és 104 meccs lesz. Továbbá a torna hossza is rekordhosszúságú, 40 napon át tart majd, az alatt ugye utaznak a sportolók, a szakmai stábok, a szurkolók helyszínről helyszínre, illetve a csapatok is folyamatosan mozognak, szállásról az edzőközpontba, onnan a meccs helyszínre és vissza. Ráadásul nem kis utakról van szó, míg legutóbb Katár nagyjából két magyar megyényi területen 11.581 négyzetkilométerrel rendezett VB-t, most Mexikó a legkisebb területű 1,9 millió négyzetkilométerrel, a három rendező ország együtt pedig közel 22 millió négyzetkilométernyi területen rendezi a VB-t. Ezek már azok a számok, amelyekkel ugye a szakértők arra hivatkoznak, hogy bizony ez a futballvilágbajnokság nem fenntartható és a legszennyezőbb, ami valaha volt. A legfőbb káros tényező az utazás, a mérkőzéseket 16 városban rendezik meg, a kanadai Vancouvertől az Egyesült Államok beli Bostonon át Mexikó városig. A várható kibocsátás mintegy 87%-át a szurkolók és a csapatok helyszínek közötti utazása fogja okozni. Miután a VB-n 16 európai válogatott szerepel majd, a legnépesebb és legtehetősebb szurkolótáborok egyik kontinensről repülnek majd át a másikra. Kiváló példa Anglia, mint a legtöbbet utazó csapat a favoritok közül, összesen 2770 kilométert utaznak majd Dallas, Boston és New Jersey között csak a csoportmeccseken a szurkolók, és ebben még nincs benne az oda-vissza út Európából, valamint a továbbjutás esetén játszott meccsek. De nem az utazás az egyetlen szennyező tényező, állítják a szakértők. Változnak a rajongói szokások is, ami rendesen aláaknázza a modern sport digitális ökoszisztémáját. Az élő közvetítések, a streaming, az adatfolyamok és a fogadási platformok energiaigénye egyaránt hatalmas. Adatközpontok, szerverparkok, műholdak segítik az eseményt, ezen kívül a szurkolók több milliárd eszközt használnak majd az események közvetítésére. A kumulatív hatás óriási, különösen a több képernyős nézés korában. Úgyhogy ezek a legfőbb adatok az ügy kapcsán, de egyébként az ENSZ 2021-es COP26 elnevezésű klímacsúcsán a FIFA ígéretet tett arra, hogy 2030-ra a felére csökkenti majd a széndioxid kibocsátását, úgyhogy kíváncsian várják a szakértők, hogy milyen világbajnokságokat szerveznek majd a jövőben. Én viszont az adatok ellenére azt mondom, hogy mindenki élvezze egyelőre a mostanit. Jó szurkolást és további nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek. Magazinunk végére értünk, búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Paks FM hivatalos sláger listájával. Következik a Top 50. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Tartalmas hétvége elé nézünk, már ami a Top 50-et illeti mindenképpen. Szombat délután 3 és 6 között előkerülnek a Paks FM legkedveltebb és legnépszerűbb, legtöbbet forgatott dalai, és bemutatkoznak olyanok is, amelyeket talán ritkábban hallhatunk. Dr. Béres, ugye nem bántad meg? Ez a dal is itt lesz.
2: Ugye nem bántad meg? Kérdezem százszor. Ugye nem bántad meg? Hogy jobb volna máshol, már nem gondolsz rá.
1: Rácz Gergő és Mosomai Reni közösét sem hagy neki a Top 50-ből, mind a 10

0: Ne maradj le a szombati toplistáról, találkozzunk délután 3 és 6 között, és pörgessük le együtt a hivatalos Top 50-et.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: Reklám.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A mai napon folytatódik a csökkenő tendencia a hazai benzinkutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe. Pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak, írja a holtankoljak.hu közlése alapján az MTI. A portál adatai szerint a 95-ös benzin pénteki átlagára 592 forint per liter, a gázolajé 614 forint per liter volt, így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek. Halálos kimenetelű baleset történt a szegedi BYD autógyár építkezési területén, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószolgálata pénteken az MTI érdeklődésére. A csütörtökön történt esetről szóló közlemény szerint egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött. A helyszínre érkező országos mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntető eljárást. Tolna vármegyei kormányhivatal támogatásával és a Szekszárdi Balassa János Kórház szervezésében egészségnapot tartottak egy szekszárdi agrár- és állategészségügyi cég munkavállalóinak, adta hírül a kormányhivatal. Azt írták, az aktív dolgozó lakosság egészségfejlesztési célú elérése kiemelt szerepet kap a munkahelyeken, hiszen hétköznapjaik jelentős részét itt töltik, éppen ezért korlátozottak a lehetőségeik munkaidőben ilyen jellegű programot igénybe venni. A munkahelyi egészségfejlesztés továbbá nem csak az egyének életminőségére van kedvező hatással, hanem a munkahelyi közösségek működését és teljesítményét is erősíti. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodája szervezésében valósult meg munkahelyi egészségnap május 29-én és június 12-én a Tolnagró Kft. Munkavállalói számára Szekszárdon, a cég telephelyén. A programban közreműködött a Bonyhádi Kórház egészségfejlesztési irodája és a Tolna vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya is. A két egészségnapon összesen 61 fő munkavállaló tudott részt venni. A dolgozók aktivitása és kedvező visszajelzései egyaránt azt mutatták, hogy az ilyen programokra nagy igény van, hatékonyan támogatják az egészségtudatos szemlélet erősítését és a betegségek megelőzését. Levendula illat, dunai panoráma és könnyű nyári hangulat várja a kikapcsolódni vágyókat holnap Pakson. Vasárnap tartják ugyanis a Levenduna ültetvényen az idei Last Minute Levendula szüretet. A reggel 9-től egészen este 9-ig tartó eseményen a látogatók maguk szedhetik a bio levendulát dekorációnak vagy nyári szörpökhöz, a naplementét pedig a helyi fröccs.borai és házi frissítői mellett élvezhetik. A szervezők emlékeztetik a vendégeket, hogy a virágokat csak ollóval vagy metszőollóval szabad vágni, így érdemes saját eszközzel készülni. A nagy meleg és a méhek miatt javasolt a kalap és a naptej használata. Az esemény kutyabarát, azonban az ebeket a saját biztonságuk érdekében a sorok közé nem, csak pórázon a rendezvény területére szabad bevinni. Az ültetvény megközelítésére a gyalogos vagy kerékpáros érkezést ajánlják, de az autóval érkezők is kényelmesen leparkolhatnak a közeli halászcsárda környékén. Kedvezőtlen időjárás esetén a program változhat, így érdemes indulás előtt ellenőrizni a Levenduna közösségi oldalát.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
2: 50.
1: De 50-kedni

0: este hatig. A keverőpultnál Olasz Gabi.
1: Szép délutánt és önfelett kikapcsolódást kívánok mindenkinek. Ez itt a Paks FM és benne a hivatalos slágerlista top 50. A mikrofonnál Olasz Gabi és én kalauzollak el benneteket ma a dalok között. Például itt lesz Lizza, Doja Cat és Ray triója, a Born Again a 46. helyre érkezhet. Ezt megelőzi majd egy nagyszerű magyar dal, Dom és a Maszkod, mely a 47. Heaven és az Iron a 48. helyre jöhet. Kuplung zenekardalával sokszor találkozhattatok már például reggelenként. Nyomod a gázt, most a 49. lesz majd. És Bruno Mars, I Just Might, egy óriási nagy visszaeső, pedig egy hatalmas sláger, egy igazi siker, és többször is első volt már nálunk. Most épp, hogy befért a top 50-ben, de tudjátok, az a lényeg, hogy itt van. És ezzel kezdjük a listát már is.
0: Top 50.
2: A Paks FM 50.

0: Itt volt velünk Lisa, Doja Cat és Ray, a trió pedig a Born Again című dalt hozta 46. helyre. Haladunk tovább szépen sorban, és az előttünk álló zenei blokk egyik résztvevője például a Halott pénz, a Gyerekek című újdonság a 41. lesz majd. Sonny Fodera dala a Think About Us a 42. A 43. Gáspár Laci énekel majd Tavasz című dalával. Sigala Jackson és a közös dala Riptide a 44. És az Ugye nem bántad meg, egy új belépő Veréb Tamással és Dr. Béressel egy feldolgozás a 45. helyről.
1: Top 50. A Paks FM
2: 45.

0: nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
1: 50.
0: De 50-kedni annál inkább.
2: Annál inkább.
0: Top 50.
1: Top 50.
0: A Paks FM-en.
3: 42.

0: Vasagó Dávid csapata énekelt, ez volt a Halott pénz és a Gyerekkórus, vagyis a Gyerekek című dal a 41. helyről. Zenei folytatásunk résztvevői például Zara Larsson, az övé lesz majd a Midnight Sun című dal és a 36. hely, a Rácz Gergő Orsovai Reni duett a Mind a tiéd lehet című dalukban a 37. Where's My Husband, Ray nagyon sokszor felteszi a kérdést, általában itt a top 50-ekben és hétköznaponként is, most a 38. lesz majd Kökény Attila, Rakoncai Viktorral és Malics Petivel alkot egy triót, a Tutto Bello pedig a 39. Ed Sheeran kamerája első is volt, most viszont csak a 41.
1: Top 50.
2: A Paks FM 40.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Your husband is coming.
1: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
2: Top 50.
1: Most a Pax FM-en.
2: 37.

0: Zara Larson énekelt, ez volt a Midnight Sun a 36. helyről. És hát megyünk tovább a jó zenékben. Lubickolunk, ugrunk egy fejest. Azaria Utema a 31. lesz. Loic Get Lucky a 32. helyen. Én már látom, hogy érkezik majd Freddy is. A Pain and Glory a 33. A Blondish dalát sem hagynánk ki, és szerencsére itt van egy bár klubos alapú, de nagyon rádióbarát felvétel a Never Walk Alone a 34. helyről. Tolvaj Renét pedig alig ha kell bemutatni, ezúttal angolul érkezik A Good Without You.
1: Top 50. A Paks FM
2: 35.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését, közölték az államfő Facebook oldalán pénteken. Az alaptörvény módosítással az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Az alaptörvény módosítás indokolása értelmében e módosítást az alkotmányozó a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében tartotta szükségesnek. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető, írja az MTI. Halálos kimenetelű baleset történt a szegedi BYD autógyár építkezési területén, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószolgálata pénteken az MTI érdeklődésére. A csütörtökön történt esetről szóló közlemény szerint egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött. A helyszínre érkező országos mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntető eljárást. Az elmúlt napokban egy olyan kezdeményezés indult Tamásiban, amely az alpolgármesterek elmozdítását célozza lakossági aláírásgyűjtés útján. A város polgármestere Facebook bejegyzésben reagált az ügyre. Porga Ferenc úgy fogalmazott, Tamási vezetése nem egyének politikai ambícióiról, hanem a mindennapi munkáról, a fejlesztésekről és a stabilitásról szól. Az alpolgármesterek az önkormányzat vezetésében fontos feladatokat látnak el, akiket szakmai felkészültségük, eddigi eredményeik és a város iránti elkötelezettségük alapján a képviselőtestület választott meg erre a feladatra. Ezt követően Porga Ferenc kifejtette az alpolgármesterek eddigi eredményeit, melyeket a település hasznára fordítottak. Állítása szerint Széles András immár 20 éve alpolgármesterként szolgálja a közösséget, ez idő alatt elévülhetetlen érdemeket szerzett a város infrastrukturális fejlesztésében, a sikeres Európai Uniós pályázatok koordinálásában, valamint a helyi gazdaság és a munkahelyek megerősítésében. Mellette Cseresznyés Balázsra képviselőként és alpolgármesterként is mindig biztos pontként számíthattak a helyi sportegyesületek és civil szervezetek. A városvezető hangsúlyozta, a törvényi szabályozás egyértelmű, az alpolgármesterek felmentése vagy megbízatásuk visszavonása kizárólag a képviselőtestület jogköre, amelyet politikai kampányok nem írhatnak felül. Nyilatkozott a zárásaként arra kérte a lakosokat, hogy őrizzék meg a városra jellemző békét és nyugalmat, és a jövőben a közös munka, valamint az együttműködés útját válasszák. Emberi hanyagság miatt keletkezik a legtöbb szabadtéri tűz, hívta fel a figyelmet a Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A hirtelen felmelegedés, a csapadékszegény időjárás és a kiszáradt növényzet fokozott kockázatot jelent a szabadtéri tüzek kialakulása szempontjából. A szabadtéri tűzesetek nagy része emberi tevékenység következménye, ezért különösen fontos az óvatosság és a szabályok betartása. Kerti grillezés és bográcsozás során is minden esetben gondoskodni kell a tűz oltására alkalmas kézi szerszámról vagy megfelelő mennyiségű oltóanyagról. A tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, a sütés-főzés befejezését követően pedig alaposan oltsuk el a parazsat, mivel az akár hosszú időn keresztül is ízhat. Érdemes előzetesen tájékozódni a várható időjárásról, szeles időben pedig lehetőség szerint mellőzni a szabadtéri tűzgyújtást. Tolnavár megyében idén eddig 85 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A beavatkozások során több mint 35 hektárnyi terület égett le, a káresetek felszámolásához pedig összesen 161 készenléti járműre volt szükség. A hőség hatására a növényzet gyorsan kiszárad, ezért már a legkisebb szikra vagy hőforrás is komoly tüzet okozhat. A szabadtéri tüzek gyakori kiváltó oka az eldobott, még parázsló cigarettacsikk is. Ezeket mindig megfelelően oltsuk el, és semmiképpen se dobjuk el a természetben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
2: Reklám.
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Top 50 slágereihez a Paks FM-en.
5: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája. 33.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Pax FM-en.
1: 31.

0: is, ha épp nem egy a vélemény.
1: Azaria Utema, ez a 31. volt a Paks FM Top 50-ében, és folytatódik tovább a jó zenék sora. Sofyan Nazu Robert Miles Children dalát dolgozta fel, ez lesz a 26. New Level Empire, valami legyen a 27. helyről, valami legyen azért a 28-on is, mondjuk Regan Lily Chris Willis-szel közös Blue Heart-ja, Ewing Moretti, amúgy egy magyar dal, és a 29. Miles Smith viszont nem magyar, és jön a Stay.
2: Top 50. A Paks FM 30.

0: 90-es évek Robert My Children átdolgozásával Sofian Nazut hallottuk. Ez volt a 26. itt a Paks FM Top 50-ében. Ki lesz a 21. mondjam el? Marics Peti, megcsalok veled akárkit. Switch Disco, Tones and I és az egykori Kiss the Hideaway átdolgozása 22. lesz. Mindezt megelőzi majd Diaz Méreg című dalával, de előtte is érkezik majd jó zene. Joel Corytól a Be Alright, Bíró Csongor pedig most énekel. Dalának címe Macska köve.
1: Top 50. A Paks FM 25.

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: A Zöldfa utca felújításának és a Sebestyén utca felújításának volt egy lakossági fóruma nemrég, arról, hogy most meg fog újulni az utca. Igen ám, te mondta, hogy hát ezt már egyszer átéltük, ugyanis 2018-ban ez a fórum már meg volt tartva, és 2018-ban a Fidesz indította el ezt a beruházást, a tervezést, mindent, majd aztán 2019-ben voltak választások, Mezősi Árpád megnyerte azt a körzetet, és valahogy egészen mostanáig nem történt előrelépés a kivitelezésben. És hát ugye ő ezt így mondta, hogy mindenki dönts el, hogy vajon ez miért történt, nyilván én ezt most nem akarok senkit vádolni, de csak tételezzük fel, hogyha azért nem kivitelezték, vagy nem csinálták meg magát a beruházást, mert hogy a másik oldal nyert az adott körzetben, akkor azért az úgy felveti bennem azt a kérdést, hogy nem hűtlen kezelés amúgy az, hogyha megterveztetsz valamit, és tudjuk, hogy a terveknek van egy lejárati határideje, tehát hogyha az lejár, nem csinálod meg, akkor újat kell csinálni. Tehát nekem, mint adófizetőnek, az nekem több pénzbe kerül, akkor kétszer annyiba, sőt lehet, hogy még többször annyiba. Tehát de azért, mint adófizető, ezen kiakadhatok.
2: És akkor ilyenkor mondják, hogy a politikusnak nincs más felelőssége, mint a politikai felelősség, és ezt látjuk is,
3: igen, és hogy érvényesítették.
2: Szóval mered, én nem értek egyébként.
3: Szóval mered tenni, hogy ez politikai támadás.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
5: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
4: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
5: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
6: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
4: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Shoki Cocktail. A hétvégi napok indításához ezen a héten is

0: házigazda Sukert József.
1: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás Suki Koktél Mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig Nosztalgia Kívánság műsorral várlak benneteket.
2: Kényes porcelán, I'll meet you at midnight.
3: Milyen úton indulok, még nem tudom.
1: Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig Nosztalgia Kívánság műsor.

Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50. Top 50. A Paks FM-en. 21.

0: se számít.
1: Maris Peti énekelt, Megcsalok veled akárki című dala a 21. volt. Megyünk tovább jó zenével, ez még mindig a Paks FM Top 50-e, és többek között találkozunk majd Miley Cyrus-szal, az End of the World a 16. lesz. Tolvaj Reni ismét énekel, most viszont nem angolul, hanem a magyar verzióban a Toost hozza. Make It Portugal The Man közöse a Glide címet kapta, és a 18. lesz. Valmár pedig LL Juniorral közösködik, a volt pár alkalom a 19. Na de, a most következő dal pedig Marshmello és Ellie Goulding közöse, ez a Save My Life.
2: Top 50, most a Paks FM-en.
3: 20.

0: reklámja.
1: Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján. Mint mondta, az Európai Parlament elnökével, Roberto Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja ennek az eljárásnak a lezárása volt. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. A Tolnavár megyei kormányhivatal támogatásával és a Szekszárdi Balassa János Kórház szervezésében egészségnapot tartottak egy szekszárdi agrár- és állategészségügyi cég munkavállalóinak, adta hírül a kormányhivatal. Azt írták, az aktív dolgozó lakosság egészségfejlesztési célú elérése kiemelt szerepet kap a munkahelyeken, hiszen hétköznapjaik jelentős részét itt töltik, éppen ezért korlátozottak a lehetőségeik munkaidőben ilyen jellegű programot igénybe venni. A munkahelyi egészségfejlesztés továbbá nem csak az egyének életminőségére van kedvező hatással, hanem a munkahelyi közösségek működését és teljesítményét is erősíti. A Tolnavár megyei Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodája szervezésében valósult meg munkahelyi egészségnap május 29-én és június 12-én a Tolnagró Kft. Munkavállalói számára Szekszárdon, a cég telephelyén. A programban közreműködött a Bonyhádi Kórház egészségfejlesztési irodája és a Tolnavár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya is. A két egészségnapon összesen 61 fő munkavállaló tudott részt venni. A dolgozók aktivitása és kedvező visszajelzései egyaránt azt mutatták, hogy az ilyen programokra nagy igény van, hatékonyan támogatják az egészségtudatos szemlélet erősítését és a betegségek megelőzését. Három esetben szabadtéri tüzeknél, egy alkalommal pedig közlekedési balesetnél avatkoztak be a tűzoltóegységek csütörtökön, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Egymásnak ütközött három személyautó csütörtök reggel Bátaszéken az M6-os autópálya 165-ös kilométerénél a Budapest felé vezető oldalon. A baleset helyszínére a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltók siettek, akik egy benzinüzemű gépkocsit áramtalanítottak, majd hőkamera segítségével átvizsgálták a járműveket. Az autókban összesen öten utaztak, egyikük könnyű sérüléseket szenvedett. 100 négyzetméteren égett az avar csütörtök délután Gerjen külterületén. A szabadtéri tűzesethez a paksi hivatásos és a faddi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik két vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Június 18-án tartotta évzáró rendezvényét az ASE legkisebb kosarasai tömörítő Atommanók csapata. Gelencsér Bercel Károly tavaly óta tagja az Atommanóknak, és rádiónknak arra a kérdésre, hogy milyen volt az Atommanók éve, ezt válaszolta.
6: Nagyon jó egyébként, meg sokat játszottunk, kosaraztunk, csináltunk jó sok feladatokat, meg néha voltak csíszes feladatok, nehéz feladatok, meg nem ettünk jó sokat, szórakoztunk.
5: A Csónakházban megrendezett rendezvényen az idény legjobbjai is elismerésre kerültek. Bercel azzal a szándékkal vágott neki a szezonnak, hogy megszerzi az egyik kupát.
6: Hát már tavaly elkezdtem, és akkor tudtam erről a kupás részről, és akkor már évele óta vissza akartam várni, hogy ma megnyerjem az egyik kupát, vagy megszerezzem, és akkor úgy akartam, hogy most nem leszek beteg, meg elhittettem magam, hogy vagy egy pajzsom, és mindig kitartó váltam, és jártam.
0: hogyan lehetett megszerezni, vagy hogyan lehet megszerezni ezeket a kupákat?
6: Hát úgy, hogy sokat jársz, ügyes vagy, és hogyha pont a négy közül vagy szerencsés, akkor úgy már tudod is megkapni a kupát.
5: Berczel elérte célját, bekerült ugyanis az év játékosai közé testvérével Vincével, Férbotonddal és Jantyik Mersével egyetemben.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést.

Paksetán top 50-e és a harmadik, illetve egyben záró zenei órájához érkezett el a műsor. My Cyrus End of the World, ez a dal szól a 16. helyről. És hogy mi szól még? Nagyon jó zené. Kowalski meg a Vega, Dynamite a 11. helyről. Vagy éppen Raven Lane, a Love Minute a 12. lesz. Valmár és Szikora Rubi közöse a Balatoni Lány címet kapta, és a 13. lesz. És itt van Benson Boone és a Mystical Magical-lel. De ez még nem az, hanem most Dr. Béres és a Mango Horizon van a sor, hiszen a 90-es évek hip-hop boys dala az éjjel ott várok rád, ezúttal egy új köntösben hallható.

0: Baszki meg a Vega durrantotta a dinamitot, ez volt a 11. Na, miután kipetárdáztuk magunkat, nézzük, hogy mit tartogat számunkra a jövő. Egy román csapatot, a formáció Exen néven fut, régen a Kylie című dal a nagysláger volt, leporolták, a Don't Leave Kylie most a 6. lesz. Dr. Béres újra itt lesz, ezúttal a Radics Gigi oldalán, és együtt dolgozták át az egyik Zambó Jimmy dalt, amíg nem veszíthetek címűt, a 7. helyre érkezik. Aztán itt lesz a 8. a Lady Gaga, a The Dead Dance-el, Nagy Bogi énekel Dash oldalán, a Jól leszek újra a 9. Most pedig jöhet a The Fate of Ophelia, na nehogy Taylor Swift-től.
1: Top 50, most a Paks FM-en.
2: 10.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Paks FM-en.
1: 9.

0: a román Accent csapatdalát hallottuk, ez volt a Don't Leave Kylie. A hatodik helynél hagytuk abba, jelen esetben a Paks FM top 50-ében. A legjobb 5-ben találjuk magunkat, és a második helyen például megint egy Taylor Swift dal, az Open Lights lett az ezüstérmes. Martin Garrix, a holland fenegyerek, a Told You So-t tudta betolni a harmadik helyre. Ed Sheeran épp, hogy nem tudott felépni a dobogóra, a Sapphire a negyedik. És jöhet egy 16 évvel ezelőtti Hurts dal átdolgozása, a Wonderful Life a Purple Disco Machine-től most így szól.
1: Top 50 a Paks FM-en Olasz Gabival. 5.

Taylor Swift már másodjára a listán, a The Fate of Ophelia után az Opel Light is bekerült, és ez lett nálunk a második. A héten pedig egy igazán ikonikus dal, és hát egy régi nagy kedvenc átdolgozása kimaradt, nos ő lett az első, ő pedig nem más, mint aki David Guetta oldalán is az Eiffel 65 Blue-t átdolgozta, akkor az I'm Good lett, most viszont Bibi Rexa húzott még egy nagyot, és átdolgozta a 90-es évek Faithless Insomniáját. Ez lett a New Religion, és ez lett nálunk az első. Top

egy ikonikus dal, ami azt gondolom soha nem fog kikopni a köztudatból, főleg úgy, hogy sorra dolgozzák át jobbnál jobb és nagyszerűbb előadók. Itt tette most Bibi Rexa is, és New Religion címet kapta, az egykori Faithless Insomnia. Ez lett tehát nálunk az aranyérmes dal, és ezzel ért véget az eheti Top 50. Köszi a figyelmet, jövő héten remélhetőleg találkozunk 3 és 6 között, és együtt pörgetjük majd le a Paks FM hivatalos lágerlistáját. Szép hétvégét és vidám nyári szünetet! Olasz Gabi vagyok. Csókolom! Ez volt a

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A mai napon folytatódik a csökkenő tendencia a hazai benzinkutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe. Pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak, írja a holtankoljak.hu közlése alapján az MTI. A portál adatai szerint a 95-ös benzin pénteki átlagára 592 forint per liter, a gázolajé 614 forint per liter volt, így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek. Halálos kimenetelű baleset történt a szegedi BYD autógyár építkezési területén, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószolgálata pénteken az MTI érdeklődésére. A csütörtökön történt esetről szóló közlemény szerint egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött. A helyszínre érkező országos mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntető eljárást. Tolna vármegyei kormányhivatal támogatásával és a Szekszárdi Balassa János Kórház szervezésében egészségnapot tartottak egy szekszárdi agrár- és állategészségügyi cég munkavállalóinak, adta hírül a kormányhivatal. Azt írták, az aktív dolgozó lakosság egészségfejlesztési célú elérése kiemelt szerepet kap a munkahelyeken, hiszen hétköznapjaik jelentős részét itt töltik, éppen ezért korlátozottak a lehetőségeik munkaidőben ilyen jellegű programot igénybe venni. A munkahelyi egészségfejlesztés továbbá nem csak az egyének életminőségére van kedvező hatással, hanem a munkahelyi közösségek működését és teljesítményét is erősíti. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodája szervezésében valósult meg munkahelyi egészségnap május 29-én és június 12-én a Tolnagró Kft. Munkavállalói számára Szekszárdon, a cég telephelyén. A programban közreműködött a Bonyhádi Kórház egészségfejlesztési irodája és a Tolna vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya is. A két egészségnapon összesen 61 fő munkavállaló tudott részt venni. A dolgozók aktivitása és kedvező visszajelzései egyaránt azt mutatták, hogy az ilyen programokra nagy igény van, hatékonyan támogatják az egészségtudatos szemlélet erősítését és a betegségek megelőzését. Emberi hanyagság miatt keletkezik a legtöbb szabadtéri tűz, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A hirtelen felmelegedés, a csapadékszegény időjárás és a kiszáradt növényzet fokozott kockázatot jelent a szabadtéri tüzek kialakulása szempontjából. A szabadtéri tűzesetek nagy része emberi tevékenység következménye, ezért különösen fontos az óvatosság és a szabályok betartása. Kerti grillezés és bográcsozás során is minden esetben gondoskodni kell a tűz oltására alkalmas kézi szerszámról vagy megfelelő mennyiségű oltóanyagról. A tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, a sütés-főzés befejezését követően pedig alaposan oltsuk el a parazsat, mivel az akár hosszú időn keresztül is ízhat. Érdemes előzetesen tájékozódni a várható időjárásról, szeles időben pedig lehetőség szerint mellőzni a szabadtéri tűzgyújtást. Tolna vármegyében idén eddig 85 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A beavatkozások során több mint 35 hektárnyi terület égett le, a káresetek felszámolásához pedig összesen 161 készenléti járműre volt szükség. A hőség hatására a növényzet gyorsan kiszárad, ezért már a legkisebb szikra vagy hőforrás is komoly tüzet okozhat. A szabadtéri tüzek gyakori kiváltó oka az eldobott, még parázsló cigarettacsikk is. Ezeket mindig megfelelően oltsuk el, és semmiképpen se dobjuk el a természetben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összekötött.

érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.

slágereid. Te ízlésed. A te rádiód. Paks FM.

0: vente og fader nem. Du kvæler et eller andet.
1: Og se som du er så godt. Kaptein, hvis man er kisset der. Szálltál, eléggé fontos lett a kényelem, hogy neked mindig minden jó legyen, míg a kedvedben jártam, kb. A szolgáddá váltam. Ebben én lassan belefáradok, hogy cserébe semmit sem várhatok. Nem lesznek többé közös utazások, télen is negyben fogva fagyizások.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését, közölték az államfő Facebook oldalán pénteken. Az alaptörvény módosítással az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Az alaptörvény módosítás indokolása értelmében e módosítást az alkotmányozó a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében tartotta szükségesnek. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető, írja az MTI. Az elmúlt napokban egy olyan kezdeményezés indult Tamásiban, amely az alpolgármesterek elmozdítását célozza lakossági aláírásgyűjtés útján. A város polgármestere Facebook bejegyzésben reagált az ügyre. Porga Ferenc úgy fogalmazott, Tamási vezetése nem egyének politikai ambícióiról, hanem a mindennapi munkáról, a fejlesztésekről és a stabilitásról szól. Az alpolgármesterek az önkormányzat vezetésében fontos feladatokat látnak el, akiket szakmai felkészültségük, eddigi eredményeik és a város iránti elkötelezettségük alapján a képviselőtestület választott meg erre a feladatra. Ezt követően Porga Ferenc kifejtette az alpolgármesterek eddigi eredményeit, melyeket a település hasznára fordítottak. Állítása szerint Széles András immár 20 éve alpolgármesterként szolgálja a közösséget, ez idő alatt elévülhetetlen érdemeket szerzett a város infrastruktúrális fejlesztésében, a sikeres Európai Uniós pályázatok koordinálásában, valamint a helyi gazdaság és a munkahelyek megerősítésében. Mellette Cseresznyés Balázsra képviselőként és alpolgármesterként is mindig biztos pontként számíthattak a helyi sportegyesületek és civil szervezetek. A városvezető hangsúlyozta, a törvényi szabályozás egyértelmű, az alpolgármesterek felmentése vagy megbízatásuk visszavonása kizárólag a képviselőtestület jogköre, amelyet politikai kampányok nem írhatnak felül. Nyilatkozata zárásaként arra kérte a lakosokat, hogy őrizzék meg a városra jellemző békét és nyugalmat, és a jövőben a közös munka, valamint az együttműködés útját válasszák.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Június 18-án tartotta évzáró rendezvényét az ASE legkisebb kosarasai tömörítő Atommanók csapata. Gelencsér Bercel Károly tavaly óta tagja az Atommanóknak, és rádiónknak arra a kérdésre, hogy milyen volt az Atommanók éve, ezt válaszolta.
2: Nagyon jó egyébként, meg sokat játszottunk, kosaraztunk, csináltunk jó sok feladatokat, meg néha voltak csíszes feladatok, nehéz feladatok, meg nem ettünk, jó sokat szórakoztunk.
1: A Csónakházban megrendezett rendezvényen az idény legjobbjai is elismerésre kerültek. Bercel azzal a szándékkal vágott neki a szezonnak, hogy megszerzi az egyik kupát.
2: Hát már tavaly elkezdtem, és akkor tudtam erről a kupás részről, és akkor már évele óta vissza akartam vágni, hogy ma megnyerjem az egyik kupát, vagy megszerezzem, és akkor úgy akartam, hogy most nem leszek beteg, meg elhittettem magammal, hogy vagy egy pajzsom, és mindig kitartó váltam, és jártam.
3: Hogyan lehet megszerezni ezeket a kupákat?
2: Hát úgy, hogy sokat jársz, ügyes vagy, és hogyha pont a négy közül vagy szerencsés, akkor úgy már tudod is megkapni a kupát.
1: Bercel elérte célját, bekerült ugyanis az év játékosai közé testvérével Vincével, Fér Botonddal és Jantyik Mersével egyetemben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. Élesztő. Soki koktél. A hétvégi napok indításához ezen a héten is koktélt kínálunk. Szárott a sárga rózsa. A házigazda Sokert József.
1: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás Suki Koktél Mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig Nosztalgia Kívánság műsorral várlak benneteket. Kényes porca, I'll meet you at midnight. Milyen úton indulok, még nem tudom. Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig Nosztalgia Kívánság műsor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján. Mint mondta, az Európai Parlament elnökével, Roberto Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja ennek az eljárásnak a lezárása volt. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Halálos kimenetelű baleset történt a szegedi BYD autógyár építkezési területén, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószolgálata pénteken az MTI érdeklődésére. A csütörtökön történt esetről szóló közlemény szerint egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött. A helyszínre érkező országos mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntető eljárást. Az elmúlt napokban egy olyan kezdeményezés indult Tamásiban, amely az alpolgármesterek elmozdítását célozza lakossági aláírásgyűjtés útján. A város polgármestere Facebook bejegyzésben reagált az ügyre. Porga Ferenc úgy fogalmazott, Tamási vezetése nem egyének politikai ambícióiról, hanem a mindennapi munkáról, a fejlesztésekről és a stabilitásról szól. Az alpolgármesterek az önkormányzat vezetésében fontos feladatokat látnak el, akiket szakmai felkészültségük, eddigi eredményeik és a város iránti elkötelezettségük alapján a képviselőtestület választott meg erre a feladatra. Ezt követően Porga Ferenc kifejtette az alpolgármesterek eddigi eredményeit, melyeket a település hasznára fordítottak. Állítása szerint Széles András immár 20 éve alpolgármesterként szolgálja a közösséget, ez idő alatt elévülhetetlen érdemeket szerzett a város infrastrukturális fejlesztésében, a sikeres Európai Uniós pályázatok koordinálásában, valamint a helyi gazdaság és a munkahelyek megerősítésében. Mellette Cseresznyés Balázsra képviselőként és alpolgármesterként is mindig biztos pontként számíthattak a helyi sportegyesületek és civil szervezetek. A városvezető hangsúlyozta, a törvényi szabályozás egyértelmű, az alpolgármesterek felmentése vagy megbízatásuk visszavonása kizárólag a képviselőtestület jogköre, amelyet politikai kampányok nem írhatnak felül. Nyilatkozata zárásaként arra kérte a lakosokat, hogy őrizzék meg a városra jellemző békét és nyugalmat, és a jövőben a közös munka, valamint az együttműködés útját válasszák. Levendula illat, dunai panoráma és könnyű nyári hangulat várja a kikapcsolódni vágyókat holnap Pakson. Vasárnap tartják ugyanis a Levenduna ültetvényen az idei Last Minute Levendula szüretet. A reggel 9-től egészen este 9-ig tartó eseményen a látogatók maguk szedhetik a bio levendulát dekorációnak vagy nyári szörpökhöz, a naplementét pedig a helyi fröccspont borai és házi frissítői mellett élvezhetik. A szervezők emlékeztetik a vendégeket, hogy a virágokat csak ollóval vagy metszőollóval szabad vágni, így érdemes saját eszközzel készülni. A nagy meleg és a méhek miatt javasolt a kalap és a naptej használata. Az esemény kutyabarát, azonban az ebeket a saját biztonságuk érdekében a sorok közé nem, csak pórázon a rendezvény területére szabad bevinni. Az ültetvény megközelítésére a gyalogos vagy kerékpáros érkezést ajánlják, de az autóval érkezők is kényelmesen leparkolhatnak a közeli halászcsárda környékén. Kedvezőtlen időjárás esetén a program változhat, így érdemes indulás előtt ellenőrizni a Levenduna közösségi oldalát. Három esetben szabadtéri tüzeknél, egy alkalommal pedig közlekedési balesetnél avatkoztak be a tűzoltó egységek csütörtökön, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Egymásnak ütközött három személyautó csütörtök reggel Bátaszéken az M6-os autópálya 165-ös kilométerénél a Budapest felé vezető oldalon. A baleset helyszínére a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltók siettek, akik egy benzinüzemű gépkocsit áramtalanítottak, majd hőkamera segítségével átvizsgálták a járműveket. Az autókban összesen öten utaztak, egyikük könnyű sérüléseket szenvedett. 100 négyzetméteren égett az avar csütörtök délután Gerjen külterületén. A szabadtéri tűzesethez a paksi hivatásos és a faddi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik két vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Pax FM és a Best of Élesztő.
1: Te hoztad most a vendéget.
2: Hát jött magától itt valamink Tagboton, aki nemrég érte az, ami kicsit lehet, hogy az élményeit nem úgy fogja beszámolni, mert múlt héten ugye különbözeti vizsgát tett, mert az elmúlt fél évet Új-Zélandon töltötted, igaz?
3: Igen, sziasztok, jó reggelt!
1: Új-Zéland, hihetetlenül izgalmas. Volt már itt nálunk több cserediák, az USA-ban tanultak, vagy mit tudom én, Spanyolország, Anglia, de Új-Zéland. Botond, mindenek előtt hányadikos vagy, hova jársz, melyik suliba, Pakson élsz?
3: Igen, paksi vagyok, a tizedikes, és a Vakbottyánba járok. És igen.
1: És az elmúlt fél évet töltötted Új-Zélandon.
3: Igen.
1: Na kezdjük ott, hogy jött ez az Új-Zéland. Tehát egyetem mikor és ki találta ki, anya, apa vagy te, hogy szeretnél külföldön tanulni?
3: Hát azt én találtam ki, hogy külföldön szeretnék tanulni. Nagyon régen szerintem, tehát ilyen 12 éves lehettem. Azt nem tudom tényleg, hogy honnan jött, csak az, hogy egyszer szeretnék. Az Új-Zéland, az pedig, hát az érdekes, hogy volt, mert én legesleg először az USA-ba jelentkeztem, hogy oda megyek cserediáknak. Aztán elgondolkodtam rajta, és rájöttem, hogy mégse oda szeretnék, úgyhogy ott visszavettük a jelentkezést, és utána eltelt egy kis idő, és beadtuk Ausztráliára, és ott ment is minden, azt hiszem egy hónap volt, hogy addig, hogy kimentem volna, csak közölték velünk, hogy nem fogad több cserediákot a kormány, ezért nem mehetek oda, és felajánlották, hogy mehetek szintén Ausztráliába, de Tasmániába, vagy Új-Zélandra, és akkor ott mondtam, hogy egyértelmű, hogy Új-Zéland.
2: És akkor az fontos, hogy te 16 éves vagy, ez nem egy Erasmus, vagy nem egy egyetemi fél év, hanem ez egy középiskolai év, és ezt teljesen te találtad ki, és 10. osztálynak a második felét, mert ugye lehet, igen, vannak országok, ahol 3 hónapra, egy egész tanévre, 10 hónapra, aztán a leg, arra mennek a legtöbben, hogy 10 hónapra mennek ki, és te csak egy fél évet tudtál eltölteni Új-Zélandon. Miért csak egy fél év, hogyha azt már elmondtad, hogy miért Új-Zéland, miért csak egy fél év? És megbántad-e?
3: Hát először nem bántam meg egyáltalán, tehát nekem ez a fél év ez szerintem tökéletes volt, és az, hogy miért egy fél év, nem tudom, nem akartam, az osztályommal akartam maradni itt a gimiben, viszont nem tudom, hogy be tudtam-e volna vállalni az egy évnyi anyagot osztályozóra, ezért úgy voltunk vele, hogy akkor legyen fél év inkább.
2: Új-Zéland az egy olyan hely, hogy nekem top 1 a bakancslistám van, hogyha lehet bakancslistát mondani, de sokan azért nem mennek el még, nem tudom, Portugáliába sem, mert 4 óra az út. Mennyit utaztál odafele és visszafele?
3: Hát odafele így majdnem 2,5 napot, majdnem 3-at, mert tolták a járataimat. Ugye úgy volt, hogy először Münchenbe mentem, az egy órás út volt csak, utána Los Angelesbe, nem is, azt hittem, hogy másik irányba fogok, tehát Ázsia fele, de nem, Amerika fele mentem, az volt 12 óra, ott voltam szerintem 15 órát a reptéren, mert törölték a járatomat, utána volt még egy 12-13 órás utam Oaklandbe, és akkor Oaklandből még volt egy órás utam már országon belül a városban, ahol voltam.
1: Új-Zéland hihetetlenül izgalmas, nagyon más az élet, mint itt Magyarországon?
3: Igen, nagyon.
1: Nagyon más? Na miben nyilvánul ez meg, mesélj? Nyilván nagyon kíváncsiak vagyunk majd a sulira is, de miben nyilvánul meg az, hogy más az élet?
3: Hát először, ami nekem nagyon feltűnt, az, hogy mennyire kedvesek az emberek. Tehát ezt így hallottam, mielőtt kimentem, hogy sokkal kedvesebbek, meg hogy nagyon befogadók, de hogy ez abszolút igaz, tényleg nagyon. Ez volt az egyik. A másik az, hogy mennyire ilyen multikulturális volt az egész ország. Tehát tényleg, ugye én egy 45 ezeres városban voltam, de volt tényleg olyan nemzetiség, minden, amit el tudtál képzelni. Ez nagyon tetszett egyébként. Az időjárás az nagyon más volt. Ugye én januárban mentem ki, ez nálunk tél volt, ott ez nyár, és nyár közepe volt, viszont nem volt olyan meleg az idő, mert itt nem megy nyáron se 25 fok fölé a hőmérséklet. A nap viszont erős volt nagyon, mert nem jó az ozonréteg, nagyon vékony az ország fölött, úgyhogy az sokkal erősebb, viszont a hőmérséklet az így, az nem annyira, tehát ilyen extrém meleg, hogy ne bírnád ki. A távolságok az országban még, ami nagyon feltűnt, hogy ugye kb. Háromszor akkora Új-Zéland, mint Magyarország, de sokan nem tudják, mert egyébként, hogyha ránézel a térképre, akkor ott van a sarokban, azt hiszik, hogy ez körülbelül semmi, de hatalmas az ország, és tényleg nagyon nagy távok vannak benne, és ugye mivel csak 5 millió lakosa van, ezért eléggé feltűnik, hogy mikor mész egyik városból a másikba, ott órákat tudsz úgy menni, hogy ne látnál egy kisváros se.
2: Annyira azért nem rossz, mint Ausztrália, ahol ki van írva, hogy a következő 2500 kilométeren benzinkúcs sincs, és 2 tankkal vannak felszerelve az autók, meg a,
3: igen.
2: A kamionok. Köszönöm, igen. De egy gyönyörű, ugye? Te, ahogy mondtad, 45 ezeres városban voltam, mi ennek a neve?
3: Vanganui,
2: és ahogy én láttam, ez a, ugye úgy szokták mondani, hogy Új-Zélandon van az északi sziget, igen, meg a déli sziget, és például, hát az északin talán ott többen is laknak, mert ott van Auckland, igen, és Wellington, igen, is, a főváros, és, de a déli a szebb.
3: Sokkal
2: szebb. És voltál?
3: Voltam.
2: Miben telt ez a fél év? Ez inkább a tanulásról szólt, a nyaralásról, kapcsolatépítésről, vagy kirándulás?
3: Inkább a kirándulásról. Hát azért ugye tanultam is, de határozottan inkább arra, ők is arra törekedtek, hogy minél többet meg tudjanak nekünk mutatni az országból. Mert úgy volt, hogy az én sulimban szerintem volt körülbelül 30 cserediák rajtam kívül, és amúgy tök jó volt, mert európaiak voltak körülbelül mindannyian, és az északi szigeten ott inkább a suli vitt minket körbe, tehát volt egy ilyen külön tantárgyam, hogy felfedezzük Új-Zélandot, valamilyen volt, és ott mindig vittek minket hegyet mászni, barlangászni.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Itt van velem a vonalban Máté Imréné Klári, a Simontornyai Vár vezetője, akivel a Simontornyai Várnál esedékes programokról fogunk beszélni, amit a múzeumok éjszakáján szerveznek. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözöllek, és a hallgatókat is.
1: No hát, június 20-a a múzeumok éjszakája, ugyebár, és ha jól tudom, akkor ti is készültök erre programokkal. Ezekről lenne akkor most szó. Nézzük akkor, hogy mire számíthatunk a Simontornyai Várban.
2: A múzeumok éjszakája ugye először is a nyújtott nyitvatartást jelenti. 5-ig vagyunk ugye általában nyitva, 5 óra után is lehet látogatni a várat, illetve hát lesz egy jó kis programunk, a Szekszárdi Gitár Kvartettet várjuk, és nekik még egy plusz vendégük, Varga András lesz, flamenco gitárművész, aki szórakoztatja itt az érdeklődőket, a zenére vágyókat, és természetesen utána is továbbra is nyitva maradunk, és egy ilyen kis esti program, ilyen beszélgetős, várudvaron zsíros kenyérpartival, tehát egy ilyen kis együttlétre lehet számítani.
1: Gyerekeknek készültök esetleg valamilyen kézműves foglalkozással, ami a várhoz kapcsolódik?
2: Nem. Külön gyerekprogramunk ez este nem lesz. Persze szoktunk nekik is kínálni dolgokat, de most jelen pillanatban csak a felnőtt társaságot céloztuk meg.
1: Egyébként mekkora szokott lenni az érdeklődés nálatok a múzeumok éjszakáján?
2: Nagyon változó, ugye, hogyha programot szervezünk, azért az érdeklődők magáért a programért mozdulnak. A helyiek nyilván nem a kiállításra kíváncsiak, hanem az éppen adott programot szeretnék megnézni. Általában a zenés programokra szívesen jönnek a vendégek. Nem kell óriási tömegre gondolni, de azért így a várudvar azért úgy, ha nem is tömve van, de azért megteli.
1: Jó, de hát figyelj, ezt jó hallani. Azért Simontornya nem olyan nagyon nagy város, és azt gondolom, hogy nyilván a merítés is kisebb, mint mondjuk egy Budapest szintű városban, tehát az, hogy nem ezrek vannak egy programon, az teljesen oké. Oké, akkor viszont, hogyha a múzeumok éjszakájáról, vagy a múzeumok éjszakáját kiveséztük, akkor térjünk egy picit át egy kiállításotokra, mert hogy június 4-én egy kerámia kiállítás nyílt nálatok, és ha jól tudom, az még megtekinthető, ráadásul paksi kötődése is van.
2: Igen, megnyitottuk a múlt héten a KÖFI, ugye a környezetre figyelő alkotók közösségének a munkáiból rendezett kiállítást. Nagyon nagy sikere van eddig, tehát itt az azóta látogatók tömege, mondhatom, hogy dicsérte, rajongott érte, volt, aki az elérhetőséget elkérte. Nem tudom, Pakson mennyire ismerik ezt a közösséget, 6 hölgy teljesen szimbiózisban alkotnak, nem edényekre kell gondolni, hanem kompozíciókra, installációkra, gyönyörű esztétikailag is, és hát nagyon mély gondolatok vannak mögötte. A kiállítás címe a béke, és valamilyen úton, módon minden egyes alkotás kapcsolódik ehhez a címhez. Nagyon tanúságos megnézni, és ez egész nyáron itt lesz nálunk a kőtárban, tehát ezt csak augusztus végén fogjuk lebontani.
1: Akkor még van idő arra, hogy a paksiak is elmenjenek. Most bevallom őszintén, nem emlékszem rá, hogy láttam-e kiállításukat, viszont fönt a Simontornyai Vár oldalán látok egy plakátot, ami egyébként nagyon szép kis, nem is tudom, egy ilyen dísz, egy asztal.
2: A totem oszlop.
1: Igen.
2: Ez a totem oszlop, ez egy ilyen több mint méter magasságú, és így a valóságban, tehát nagyon látványos és szemet gyönyörködtető, de érdemes megnézni bármelyik alkotást, mert itt aztán a múlt, jelen, jövő, és hát a békével kapcsolatos mindenféle gondolat előkerül. Ugye itt a béke nem csak arról szól, hogy nincs háború. A béke az rengeteg mindent magába foglal, és leginkább mindenkiben magában kezdődik. És hogyha ezt így végig gondoljuk, így végig vesézzük a kiállított alkotásokon keresztül, akkor azt gondolom, hogy elég lélek melengető ez az egész. Úgyhogy mindenkit arra sarkalok, hogy hát nézze meg ezt a kiállítást, mert érdemes.
1: Oké, hát akkor nyár végéig, tehát ez adott, úgyhogy a paksiak és a Paks FM hallgatói vételkörzetbelieknek is hát nagyon bátorítjuk őket, hogy menjenek el. És július 1-én van még egy érdekes programotok, amit én most itt látok a Simontornyai Várnak a közösségi oldalán. Ez a Rákóczi 350. Mit akar?
2: Hát ugye az idén volt ez a 350. születésnapja Rákóczinak, és ebből az alkalomból jött létre ez a Rákóczi busz. Ez tulajdonképpen egy vándorkiállítás. Korábban már volt ilyen Petőfivel kapcsolatban is, volt itt Petőfi busz is már előttünk, és az NMI-n keresztül lehetett igényelni. És hát így az időpont, mondjuk szerettük volna egy kicsit előbbre hozni, de hát úgy látszik, hogy ekkora tudtak beütemezni minket, mert már július 1-e, hogy a gyerekek már nem járnak iskolába, és az ilyen jellegű kiállításokra azért az osztályokat ki szoktuk hozni. Most egy kicsit ugye ebből kicsúsztunk, de a busz az itt lesz egész nap a Simontornyai Vár előtt, és meg lehet tekinteni ezt a Rákóczival kapcsolatos kiállítást.
1: Maga a kiállítás ingyenes?
2: Igen, ingyenes.
1: És nem szükséges regisztrálni se, tehát bárki oda tud menni, és meg tudja nézni.
2: Jön, az meg tudja nézni.
1: Arról lehet tudni valamit, hogy ez mennyire interaktív, mennyire lehet bevonódni, úgymond, a kiállításba?
2: Én személy szerint ezt a buszt még nem láttam, de a Petőfi busz kapcsán tudom elmondani, hogy interaktív elemekkel megtüzdelve, tehát itt ez inkább gondolom fiatalok részére is élvezhető, tehát monitor, meg ilyen hajtogatós, meg párosítós, meg nem tudom én mik voltak a Petőfi buszon. Most, hogy ez a Rákóczi busz mennyire követi ezt a fajta koncepciót, azt nem tudom, de feltehetőleg igen.
1: Minden esetre a plakáton lévő busz egyébként egész jól néz ki, hogyha ez a dizájnja, akkor szerintem ígéretes lehet ez a program is. Jó, akkor igazából, ha van még valamilyen program, akkor azt szívesen hallgatjuk, ha nincs, akkor pedig még egyszer elmondjuk a múzeumok éjszakáját, hiszen az a fő következő attrakciótok. Esetleg van valami még?
2: Hát esetleg még megemlíteném, 19-én lesz a tavaszi kvíz esteknek a záró alkalma, majd aztán ősszel folytatjuk ezt. Ez azt jelenti, hogy két hetenként szoktunk összejönni itt a várban, a képtárban, és csapatok versengenek, és ez egy nagyon jó hangulatban szokott telni. 7 vagy 5 csapat, mikor mennyi jön, és hát nagyon komoly kérdésekre kell itt válaszolni a csapatoknak.
1: Történelmi jellegű?
2: Mindenféle.
1: Tehát ilyen alapműveltség.
2: Ebben művészetektől kezdve történelemig, matematikától a biológiáig minden előfordul.
1: Oké, hát akkor köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és sok sikert kívánunk a múzeumok éjszakájához is. Ami tehát akkor mikor lesz?
2: Ez 20-án, ugye jövő szombaton, és hát 8 órakor kezdődik a gitárkvartett műsora, de természetesen 5 órától éjfélig bárkit szívesen lát.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: A stúdióban vendégem, ahogy ígértem, Fége Gergely. Köszöntelek itt a Paks FM stúdiójában, és köszönöm, hogy a fővárosból eljöttél hozzánk.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Idősügyi szakember vagy és memória tréner, már a titulusaid is izgalmasan hangzanak. Idősügyi szakember egyáltalán létezett mondjuk egy olyan 60-70 évvel ezelőtt, vagy ez egy új fogalom a szociológián belül?
2: Szerintem létezett már régebben is ez a titulus. Az más kérdés, hogy én nevesítem ezt a titulust. Ugye szakmai vezetők mindig voltak az idős ellátásban is, mind az alapellátásban, mind a szakosított ellátásban. Ugye a szakosított ellátásnak hívjuk azt az ellátási formát, amikor intézményben vannak az idősek, és akkor őket segítik ott egyrészt szakmai munkával, másrészt ápolói tevékenységgel.
1: Viszont azt mondják, hogy ma már a generációra, az új idős generációra, konkrétan ezt mondják, hogy egy új generáció, egy új idős generáció létezik. Ezt mióta mondjuk?
2: Hát ezt körülbelül egy 10 évvel ezelőtt kezdtük el használni. Már akkor láttuk, ugye, tehát a szociológiából azért mindenki láthatja, hogy a baby boom gyermekei, ugye a Ratko korszak gyermekei, ahogy idősödnek, ők már egy más generáció. Ha lehet azt mondani, ők már egy tanultabb generáció, ott már az ő gyermekkorukban az oktatás ugye az teljesen általános volt, mindenki hozzáfért ehhez az oktatáshoz, és ők úgy is idősödtek meg, hogy magasabban képzettek voltak, mint az előző generáció. Nagyon sok különbség van ezek között a korcsoportok között, ennek nem én vagyok azért a szakértője, én annyit látok belőle, amennyit a munkám során is megtapasztalok, hogy máshogy kell hozzáállni egy 90 éves emberhez, és máshogy egy most 70 éves emberhez. Mások az igények, mások a tudások, és itt nyilván az elvárások is, és erre az idős ellátásnak reagálnia kell.
1: Amikor Pakson az Alzheimer Caféban előadást tartottál, akkor annak az volt a címe, hogy hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban. Ez egyre nagyobb igény mondjuk a 70 pluszosoknál, vagy nem feltétlenül igény, hanem egy új, tulajdonképpen a társadalmi formához hozzátartozik, hogy ma már a 70 évesek, hát nem azt mondom, hogy fiatal emberek, de mondjuk fittebbek, mint mondjuk, nem tudom, 40-50 évvel ezelőtt.
2: Jól mondtad, ez egy igény. A mai nyugdíjasok, akik most mennek nyugdíjba, vagy akik már pár éve nyugdíjban vannak, nekik egy ilyen elvárás, hogy minél tovább megőrizzék az önállóságukat. És nagyon hamar rájönnek, hogy az önállóságunkat úgy tudjuk megőrizni, hogyha a szellemi frissességünket, a kognitív képességeinket is megőrizzük. Tehát egy krónikus betegséggel, egy magas vérnyomással, egy daganatos betegséggel, egy ízületi betegséggel nagyon sokáig lehet a saját otthonunkban idősödni. De hogyha bent a motorháztető alatt a fejünkben ér valaminket, valamilyen betegség, valamilyen degeneratív betegség, akkor nagyon hamar mások segítségére szorulunk, és ezt akarják nagyon sokan elkerülni.
1: De tulajdonképpen az orvoslás fejlődése hozza ezt az igényt bennünk? Tehát, hogy már azt gondoljuk, hogy annyi mindent meg tud oldani az orvoslás, meg annyi mindent, tehát már nem vagyunk 50 évesen fogatlanok, tehát kezdjük mondjuk itt, igaz? És nagyon-nagyon sok minden van, amit meg tudnak oldani, meg tudnak gyógyítani, tehát úgymond tovább tudnak bennünket életben tartani, és talán ez hozza az igényt részünkről.
2: Uh-huh. Az igény szerintem ez a kristályos intelligencia hozza, ezt hívják gyakorlatilag a bölcsességnek. Tehát, hogy ahogy idősödünk, ugye az intelligenciánk az lehet, hogy egy kicsit csökken, de a kristályos intelligenciánk az növekedni fog. A gerontológiában így hívják azt a fajta megtapasztalást, amikor valaki így bölcsebbé válik, és van annyi élettapasztalata, hogy lát bizonyos dolgokat, megtapasztal bizonyos dolgokat, és abból következtetéseket von le. És ez az egyik, hogy például levonják azt a következtetést, hogy látják, hogy mi is az, hogy demencia, és mi ez a betegség, és akkor mindjárt jön az igény is, hogy hát én ezt a betegséget, ezt el akarom kerülni. És akkor egyrészt tájékozódnak, eljárnak olyan előadásokra, mint az Alzheimer Café, itt Pakson is, és hát nyilván ehhez kapcsolódóan van csoportfoglalkozás is, könyv is, amivel fel lehet egy kicsit vértezni magunkat, hogy a kockázatát csökkentsük ennek a betegségnek.
1: Hú, de jó, hogy felosztod a demenciát, képzeld el, nagyon sok idős, 60-70 pluszos hallgatónk van, általában egyébként a kereskedelmi rádióknak ma már nagyon sok 60-70 pluszos hallgatója van, és nagyon sok visszajelzést kapunk arra vonatkozólag, hogy ők annyira örülnének, ha foglalkoznánk kicsit többet, vagy nagyon sokat a demenciával. Ez egy teljesen új betegség és jelenség, vagy volt 500 évvel ezelőtt is, csak nem foglalkoztak vele, nem így hívták, most nagyon sok szó esik róla.
2: Igen, mindig is volt ez a betegség, csak ugye mai napig is egy kicsit ilyen tabusított betegség, és nagyon sokszor nem beszélünk róla, szerencsére egyre többet. Ugye azt tudni kell, hogy ez egy gyógyíthatatlan, visszafordíthatatlan betegség. Viszont nem mindegy, hogy kinek mennyi a rizikója arra, hogy ilyen beteg legyen, nem mindegy, hogy hány évesen lesz ilyen beteg, és nem mindegy, hogy amikor már diagnosztizálják a betegséget, ha diagnosztizálják, akkor mennyi lesz még az az egészségben eltöltött idő, amit ő még viszonylag segítséggel is, de komfortosabban el tud tölteni.
1: Tehát akkor a demencia nem gyógyítható, nem elkerülhető, de esetleg megelőzhető?
2: Igen, kockázatát lehet csökkenteni, azért is, mert maga a demencia az nem egy betegség, ez egy tünet együttes. Sokfajta demencia van, van frontotemporális, vaszkuláris jellegű, traumatikus, toxikus demencia is, meg sorolhatnám. Többfajta ilyen demens megbetegedés van. Talán a közös vonal bennük az, hogy mindegyik szellemi képességeinket érinti, tehát magyarán mondva a feledékenységet, elbutulást is szokták mondani ugye a hétköznapokban. Ez talán a közös bennük, de a kiváltó ok, a kezelési lehetőségek, maga a megelőzés, az mindegyiknél egy kicsit más és más.
1: Láttam nagyon sok interjúdat, például amikor a Duna TV-n is ilyen a műsorvezetőknek ilyen memória feladatokat adtál, mint memória tréner, például demensekkel így foglalkozol, különböző feladatokat adsz nekik?
2: Igen, én általában fennjárókkal foglalkozok, tehát olyanokkal, akik még nem demensek, esetleg enyhe kognitív zavarban szenvednek. Az enyhe kognitív zavar a demenciának az előkapuja, úgy kell elképzelni, mint a cukorbetegeknél az inzulin rezisztenciát. Ott még abszolút tudják ezeket a feladatokat csinálni az idősek, és ezek késleltethetik a betegségnek egyrészt a romlását, másrészt pedig, hogyha már kialakult a betegség, akkor annak a lefolyását. Az agyi stimulus, ez egy bizonyítottan hatásos minden kognitív, minden életkorban és minden kognitív betegségben is. Ezek az agyi szinapszisok, ez az agyi aktivitásnak a fenntartása, nem csak időseknél, ez fiatalabb korban is nagyon hasznos, hogyha stimuláljuk gyakorlatilag az agyműködést, és erre vannak olyan feladatok, amik bizonyítottan hatnak rá.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: De miért kellenek memória feladatok mondjuk 70 pluszosan? Nem elég, hogy olvassunk? Tudod, ez egy olyan dolog, amikor szokták mondani, hogy hát 50 évesen, meg 40 évesen, meg már 30 évesen is eljárunk a konditerembe, ahelyett, hogy kapálnánk kint a földeken. Tehát kellenek a memória feladatok? Nem elég, hogy azt mondjuk neki, hogy ilyen társadalmi életet, beszélgessen a családtagjaival, a szomszédjaival, olvassunk könyveket, 70, akár 80 pluszosan is. Tudom, nem jó a szemünk, meg egyebek, de hát arra is van megoldás.
2: Uh-huh. Hát két dolgot szoktak ugye mondani minden nyugdíjasnak és leendő nyugdíjasnak. Az egyik, amit te is mondasz, az olvasás, a másik pedig a rejtvényfejtés.
1: A rejtvényfejtés.
2: Ugye, ezt a kettőt szokták mindig javasolni.
1: De ez segít?
2: Nem.
1: Nem segít?
2: Részben. Talán az túlzás mondani, hogy nem segít, de ezek olyan, mintha egy problémát csak egy oldalról közelítenénk meg. Az olvasás jó, de tudok úgy is olvasni, hogy szemmel olvasom, és gondolatilag nem követem. Ekkor van az, mikor az oldal felénél ugye visszamegyünk az elejére. Mit is olvastam? De tudatilag nem fogom át, amit olvasok. Máshol járnak a gondolataim. A figyelem, fókuszom az gyakorlatilag ott nincs jelen.
1: Jó, akkor azt kell nekik mondani, hogy figyelve olvassanak.
2: Igen, figyelve olvassanak. A csoportfoglalkozásaimon mély olvasás technikáját is megmutatom az időseknek. Ez a magyarul mondva figyelmesen olvassunk, erre azért vannak technikák. Ezt egy kolléganőm ajánlotta a figyelmembe, aki Olaszországban él, és az ottani idős alapellátásban. Ez egy bevált eszköz, hogy az időseknek vannak olyan csoportfoglalkozások, mikor mély olvasnak. És ez ugyanolyan figyelemfókusz gyakorlat, mint az én feladataim, amiket csoportfoglalkozásokon alkalmazok.
1: Nem is hallottam még ezt a kifejezést, megmondom őszintén, tehát megtanítanak bennünket kisiskolás korunkban olvasni, de nem mondták a tanárok, hogy mély olvasva olvassuk az egri csillagokat.
2: Mondják, csak más szavakat használnak erre. Technikára is nincs, nyilván az iskolarendszerben diákoknál nincs arra idő, hogy egy adott oldallal, vagy egy adott fejezettel olyan mélyebben, vagy részletesebben foglalkozzanak, de egy csoportfoglalkozáson erre azért van lehetőség. A másik pedig ugye, amit említettünk, a rejtvényfejtés, ami jó, nem akarom én a rejtvényeket istenőriz, hogy szidja, mert tényleg egy hasznos dolgok, de ha belegondolunk, én ha nem tudom az aranynak a vegyelét, akkor ülhetek a rejtvény felett egy napot is, akkor se fogom tudni. És gyakorlatilag az a stimulus ott elmarad, hogy valamit megjegyzek, és utána azt visszaadom. És ez az a mozzanat, mikor a rövid távú memóriámba, vagy esetleg a középtávúba elraktározok valamit, és utána azt elő tudom hívni. És ez az agyi aktivitás, ez hiányzik sokszor az időseknél. Eleve összekeverjük azt, hogy valakinek a figyelemfókusza nincsen meg, vagy a memorizálási képessége romlik. Én ugye alapellátásban dolgozok, mint szakmai vezető, és szoktak jönni családtagok, hogy segítsek már nekik, édesanyának vagy édesapának, úgy veszik észre, hogy romlik a memóriája. És akkor mindig szoktam mondani, hogy egyrészt házi orvos, és utána neurológus, tehát vizsgálják meg, hogy ez tényleg egy memória romlása. Másrészt pedig nem biztos, hogy a memóriája romlik, lehet, hogy a figyelme nincs már meg, vagy a figyelme nem aktív, és abban az a jó ír, hogy ezt lehet erősíteni azért.
1: Visszatérve egyébként, tehát ehhez kapcsolódik a paksi előadásodra, amikor az a címe az előadásodnak, hogy hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban, akkor ilyen témákról van szó egyébként?
2: Ilyenekről is. Ugye maga az agyi egészségünknek a megőrzése az külső tényezőkből is áll, tehát hogyha egyrészt nem károsítjuk magunkat különböző szerekkel, legyen az alkohol, vagy dohányzás, vagy inaktív életmód. Másrészt pedig az, hogy mivel tudjuk támogatni az egészségünket és az agyi egészségünket. Ilyen például a testmozgás, egészséges táplálkozás, feldolgozott élelmiszereknek a minimalizálása, a cukorfogyasztásnak a minimalizálása, megfelelő alvás, folyadékfogyastás, ez időskorban kifejezetten hangsúlyos. Tehát ilyenekről, ilyen külső tényezőkről is lesz szó, és nyilván azokról a típus feladatokat fogom bemutatni a paksiaknak és paksi időseknek is, amit egyébként a munkám során szoktam alkalmazni.
1: Nagyon örülök, hogy eljöttél, és tudtunk egy kicsit beszélgetni. Engem nagyon érdekel a téma, képzelt, hadd meséljek el így a hallgatóknak is egy személyes példát. Orvosnál jártam, és egy problémával, és ott kiderült, hogy van egy másik problémám is, és kérdezte az orvos, hogy ezt miért nem oldjuk meg, vagy oldottam meg eddig, és mondtam, hogy hát azért nem oldottam meg, mert engem anyukám úgy tanított, hogy ha majd azt a kort elérem, akkor

0: a 70 az új 30, és ez egy erős, és nem igaz, és tudom, hogy te is mondtad egyik előadáson, hogy ez így nem igaz, de tényleg másként tekintenek magukra a mai 70 évesek, és lehet, hogy mi is másképp tekintünk rájuk.
1: Igen, igen. Én napi munkám során azért találkozok 90-100 éves emberekkel is, és azt meg tudom erősíteni, hogy ezek között, a magas életkort megélt emberek között nincs olyan, aki egészségtelen életmódot folytat, vagy nincs olyan, aki mondjuk orvosi javallatoknak nem veti alá magát, tehát mondjuk nem szedi a vérnyomás csökkentőt, hogyha neki azt szednie kell, vagy nem megy el a szűrővizsgálatra. Tehát, hogy ezzel ki tudjuk egészíteni, és ki is kell egészíteni a kezeléseket is, és ugye az egészségünk megőrzését is.
0: Uh-huh. Ugye a beszélgetés elején említettük, hogy a titulusodnál fogva idős ügyi szakember, vagy egyébként melyik korosztály az, amelyikkel foglalkozol? Tehát melyik korosztállyal foglalkozik az idős ügyi szakember?
1: Hát jellemzően a 70 év feletti korosztálya. Csoportfoglalkozásomon 70-80 évesek jelennek meg, az alapellátásban, ahol dolgozok, ott 80-90 éves emberek is megjelennek.
0: Utolsó kérdésként lehet, hogy nagyon nehezet fog föltenni, mert nem lehet egy mondatban válaszolni rá, de mit tapasztalsz? A 70 pluszosoknak mi a legnagyobb, nem is azt mondom, problémájuk, inkább úgy mondom, igényük?
1: Szerintem az a legnagyobb igényük, hogy ebbe az információs zajba olyan tanácsokat, vagy olyan tudással tudják magukat felvértezni, ami hiteles. Amit nem egy, nem akarok senkit megbántani, de nem egy influencer mond, aki soha nem volt még mondjuk idős otthonban, vagy nem dolgozott még ezen a területen, vagy nem ez volt a szakmája, hanem egy olyan mond, aki egyrészt tudja hozni a kutatási eredményeket is, ami a témában releváns, másrészt pedig azokat a gyakorlati aspektusokat, ami mondjuk kifejezetten a magyar idősekre szabható.
0: Hú, de jó, milyen igaz lehet, és még egy utolsó kérdés eszembe jutott, és a 70 pluszosoknak hány százaléka él annyira tudatosan, hogy akar egészségesen élni, akar megelőzni mondjuk akár egy demenciát, eljár mondjuk olyan előadásokra, amelyeket te vagy más szakemberek tartanak, hány százaléka foglalkozik ezzel?
1: Szerintem egyre több százaléka.
0: 50, 60, 70 plusz? Százalékban.
1: Számot így nem mernék becsülni, de ugye nagyon sok, egyre több idős van Magyarországon. Ez nem egy ország specifikus dolog, tehát az egész kontinens idősödik, és ők is rájönnek, hogy sokkal hatékonyabb, olcsóbb is, humánusabb is, egyszerűbb is egy problémát megelőzni, elébe menni, mert ugye egy minőségi életet tud minél hosszabb távon élni. Ez nem a longevity, tehát én nem azt képviselem, hogy maradjunk fiatalak, tehát az idősödés egy természetes folyamat, ezt magunkhoz kell ölelni, ezt el kell fogadni, ez az életrendje. De az, hogy ez milyen minőségben történik. Ugye nekem van egy honlapom, a sikeresidősödés.hu, és ez a sikeresidősödés, ez egy gerontológiai fogalom is egyébként. Ez azt jelenti, hogy minél tovább megőrzöm gyakorlatilag az egészségemet, vagy próbálom megőrizni. Attól, hogy még idősnek nézek ki, és mondjuk úgy is járok, mint egy idős, mert már nem vagyok fiatal, és még esetleg olyan szokásaim is lehetnek, de attól még az egészségemet meg tudom nagyon sokáig őrizni, és az önállóságomat is.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A mai napon folytatódik a csökkenő tendencia a hazai benzinkutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe. Pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak, írja a holtankoljak.hu közlése alapján az MTI. A portál adatai szerint a 95-ös benzin pénteki átlagára 592 forint per liter, a gázolajé 614 forint per liter volt, így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek. Halálos kimenetelű baleset történt a szegedi BYD autógyár építkezési területén, közölte a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószolgálata pénteken az MTI érdeklődésére. A csütörtökön történt esetről szóló közlemény szerint egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött. A helyszínre érkező országos mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntető eljárást. Tolna vármegyei kormányhivatal támogatásával és a Szekszárdi Balassa János Kórház szervezésében egészségnapot tartottak egy szekszárdi agrár- és állategészségügyi cég munkavállalóinak, adta hírül a kormányhivatal. Azt írták, az aktív dolgozó lakosság egészségfejlesztési célú elérése kiemelt szerepet kap a munkahelyeken, hiszen hétköznapjaik jelentős részét itt töltik, éppen ezért korlátozottak a lehetőségeik munkaidőben ilyen jellegű programot igénybe venni. A munkahelyi egészségfejlesztés továbbá nem csak az egyének életminőségére van kedvező hatással, hanem a munkahelyi közösségek működését és teljesítményét is erősíti. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodája szervezésében valósult meg munkahelyi egészségnap május 29-én és június 12-én a Tolnagró Kft. Munkavállalói számára Szekszárdon, a cég telephelyén. A programban közreműködött a Bonyhádi Kórház egészségfejlesztési irodája és a Tolna vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya is. A két egészségnapon összesen 61 fő munkavállaló tudott részt venni. A dolgozók aktivitása és kedvező visszajelzései egyaránt azt mutatták, hogy az ilyen programokra nagy igény van, hatékonyan támogatják az egészségtudatos szemlélet erősítését és a betegségek megelőzését. Levendula illat, dunai panoráma és könnyű nyári hangulat várja a kikapcsolódni vágyókat holnap Pakson. Vasárnap tartják ugyanis a Levenduna ültetvényen az idei Last Minute Levendula szüretet. A reggel 9-től egészen este 9-ig tartó eseményen a látogatók maguk szedhetik a bio levendulát dekorációnak vagy nyári szörpökhöz, a naplementét pedig a helyi fröccs.borai és házi frissítői mellett élvezhetik. A szervezők emlékeztetik a vendégeket, hogy a virágokat csak ollóval vagy metszőollóval szabad vágni, így érdemes saját eszközzel készülni. A nagy meleg és a méhek miatt javasolt a kalap és a naptej használata. Az esemény kutyabarát, azonban az ebeket a saját biztonságuk érdekében a sorok közé nem, csak pórázon a rendezvény területére szabad bevinni. Az ültetvény megközelítésére a gyalogos vagy kerékpáros érkezést ajánlják, de az autóval érkezők is kényelmesen leparkolhatnak a közeli halászcsárda környékén. Kedvezőtlen időjárás esetén a program változhat, így érdemes indulás előtt ellenőrizni a Levenduna közösségi oldalát.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
3: Paksfm.
2: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését, közölték az államfő Facebook oldalán pénteken. Az alaptörvény módosítással az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Az alaptörvény módosítás indokolása értelmében e módosítást az alkotmányozó a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében tartotta szükségesnek. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető, írja az MTI. Halálos kimenetelű baleset történt a szegedi BYD autógyár építkezési területén, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószolgálata pénteken az MTI érdeklődésére. A csütörtökön történt esetről szóló közlemény szerint egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött. A helyszínre érkező országos mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntető eljárást. Az elmúlt napokban egy olyan kezdeményezés indult Tamásiban, amely az alpolgármesterek elmozdítását célozza lakossági aláírásgyűjtés útján. A város polgármestere Facebook bejegyzésben reagált az ügyre. Porga Ferenc úgy fogalmazott, Tamási vezetése nem egyének politikai ambícióiról, hanem a mindennapi munkáról, a fejlesztésekről és a stabilitásról szól. Az alpolgármesterek az önkormányzat vezetésében fontos feladatokat látnak el, akiket szakmai felkészültségük, eddigi eredményeik és a város iránti elkötelezettségük alapján a képviselőtestület választott meg erre a feladatra. Ezt követően Porga Ferenc kifejtette az alpolgármesterek eddigi eredményeit, melyeket a település hasznára fordítottak. Állítása szerint Széles András immár 20 éve alpolgármesterként szolgálja a közösséget, ez idő alatt elévülhetetlen érdemeket szerzett a város infrastrukturális fejlesztésében, a sikeres Európai Uniós pályázatok koordinálásában, valamint a helyi gazdaság és a munkahelyek megerősítésében. Mellette Cseresznyés Balázsra képviselőként és alpolgármesterként is mindig biztos pontként számíthattak a helyi sportegyesületek és civil szervezetek. A városvezető hangsúlyozta, a törvényi szabályozás egyértelmű, az alpolgármesterek felmentése vagy megbízatásuk visszavonása kizárólag a képviselőtestület jogköre, amelyet politikai kampányok nem írhatnak felül. Nyilatkozata zárásaként arra kérte a lakosokat, hogy őrizzék meg a városra jellemző békét és nyugalmat, és a jövőben a közös munka, valamint az együttműködés útját válasszák. Három esetben szabadtéri tüzeknél, egy alkalommal pedig közlekedési balesetnél avatkoztak be a tűzoltóegységek csütörtökön, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Egymásnak ütközött három személyautó csütörtök reggel Bátaszéken az M6-os autópálya 165-ös kilométerénél a Budapest felé vezető oldalon. A baleset helyszínére a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltók siettek, akik egy benzinüzemű gépkocsit áramtalanítottak, majd hőkamera segítségével átvizsgálták a járműveket. Az autókban összesen öten utaztak, egyikük könnyű sérüléseket szenvedett. 100 négyzetméteren égett az avar csütörtök délután Gerjen külterületén. A szabadtéri tűzesethez a paksi hivatásos és a faddi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik két vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Június 18-án tartotta évzáró rendezvényét az ASE legkisebb kosarasai tömörítő Atommanók csapata. Gelencsér Bercel Károly tavaly óta tagja az Atommanóknak, és rádiónknak arra a kérdésre, hogy milyen volt az Atommanók éve, ezt válaszolta.
2: Nagyon jó egyébként, meg sokat játszottunk, kosaraztunk, csináltunk jó sok feladatokat, meg néha voltak csisszes feladatok, nehéz feladatok, meg nem ettünk, jó sokat szórakoztunk.
1: A Csónakházban megrendezett rendezvényen az idény legjobbjai is elismerésre kerültek. Bercel azzal a szándékkal vágott neki a szezonnak, hogy megszerzi az egyik kupát.
2: Hát már tavaly elkezdtem, és akkor és akkor tudtam erről a kupás részről, és akkor már évele óta vissza akartam vágni, hogy ma megnyerjem az egyik kupát, vagy megszerezzem, és akkor úgy akartam, hogy most nem leszek beteg, meg elhittettem magammal, hogy vagy egy pajzsom, és mindig kitartó váltam, és jártam.
3: Hogyan lehet megszerezni ezeket a kupákat?
2: Hát úgy, hogy sokat jársz, ügyes vagy, és hogyha pont a négy közül vagy szerencsés, akkor úgy már tudod is megkapni a kupát.
1: Berczel elérte célját, bekerült ugyanis az év játékosai közé testvérével Vincével, Fér Botonddal és Jantyik Mersével egyetemben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most vissza a Paksfm slágereihez.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: Either you're mine or you're not. Make up.